Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. június 9-e, kedd van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

A soproni evangélikus templom harangját hallották. A hagyomány szerint a soproni evangélikusoknak már 1522-ben Luther Márton szellemében prédikált Kristóf szerzetes az egykori ferences templomban. A gyülekezet maga 1565-ben Gerengel Simon lelkész vezetésével alakult meg. Sopron mindig is kétnyelvű, német-magyar város volt. A reformáció is azért hathatott olyan gyorsan a városban, mert a nyelvi akadályt nem kellett legyőznie. Az evangélikus gyülekezetben először az 1793-tól 1803-ig itt szolgáló Wilfinger János Ernő vezette be a rendszeres magyar nyelvű szolgálatokat. Az itt lakó német kisebbség mindvégig büszkén vállalta németségét és magyarságát. Több mint 2,5 évszázad telt el, amíg a ma is látható evangélikus templom felépült a belváros nyugati részén, a templom és a Színház utca között. A torony csak 1867. szeptemberétől díszíti az Istenházát. A harangokat a helyi mester Seltenhofer Frigyes öntötte. Ekkor került a toronyba a Mi Atyánk, a Hősök, a Béke és a Hűség harangja. Az első világháború csak ez utóbbi élte túl, és 1921. december 14-én ez repítette világgá a népszavazás eredményét. Sopron magyar város maradt. A Civitas Fidelissimát a 17,5 mázsás hűségharang zúgta nyugatról keletre, északról délre. 5 évvel később a sok viszontagságot megélt templomtoronyban már ismét 4 harang lakott. A második világégésnek a Mi Atyánk harang esett áldozatául. 1948-ban pótolták. Az ezredfordulón e 4 harang hirdette a soproni evangélikusok hűségét az Istenhez és a magyarsághoz.

0: Jelenlét. Közélet.
1: Dévle szarakáptumérom elé, Noroksi Szenetácsi Buna. Köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Nikolett. Néhány szó mai műsorunk tartalmából. Egy falu, amely hisz önmagában. Tarna Zsadány története, ahol Botos Péter Adrián polgármester számára a közösségépítés a legfontosabb küldetés. Aki a gyerekházba belép, az egy életre szóló élményt kap. Meséli Pusztainé Bártfai Edit, a Józsefvárosi Biztos Kezdett Gyerekház vezetője. Itt minden generáció megtalálja a számítását, mondja Botos Péter Adrián, Tarna Zsadány roma származású polgármestere, aki 2024 óta vezeti a községet. A most következő beszélgetés a kitartáson, a lokálpatriotizmuson és a közös értékteremtés folyamatán keresztül ad képet egy kis település életéről, ahol a közösség jövője az egyéni felelősségvállaláson és az összefogáson alapul. Botos Péter Adrián polgármestert és Csík Ferenc írót hallhatják. Horváth Éva riportja következik.
2: Mindig is szerettem volna a közösségért tenni. Gyakorlatilag ezelőtt civil szervezetekkel dolgoztam, és azt gondoltam, hogy egy szinten föntebb lépek, és szeretnék polgármesterként is maradandót alkotni a település számára. Az én generációmnak van itt az ideje véleményem szerint a változást elhozni Tarna Zsadányra, és amikor indultam választáskor, a csapatomat is meghatározó tényezőként úgy állítottam össze, hogy ez a generáció legyen, ami az én generációm, mert azt gondolom, hogy mi tudunk alkotni jelen pillanatban Tarna Zsadányon azzal, hogy a települést fejlesztjük, építjük és szépítjük. A település szerkezetét megnézem, akkor egy centrális helyen vagyunk, könnyen megközelíthető akár Budapest is, gyakorlatilag Miskolc is másik irányba, de hogyha közösséget nézzük, akkor Tarna Zsadány hírneve mindig egy nagyon jó közösségnek mondható. Végül is itt minden generáció megtalálja a saját számítását. Településen a dolgozók az két része osztanám, van ugye a közmunkaprogram gyakorlatilag, ott 62 ember van, és van a helyi cég, ahol megint azt tudom mondani, hogy kb. Egy 30%-os foglalkoztatottság van a helyi lakosokat tekintve.
3: Milyen számú roma közösség él itt?
2: 1300 fős a település összlakosság, és mondhatom, hogy 90%-ban romák laknak.

0: Sziasztok,
1: gyerekek!
0: Sziasztok!
1: Polgármester úr elhozott minket a helyi óvodába.
0: Így van, 82 kisdiák van az oviban. Nagyon büszke vagyok rá, mert a többségi társadalom és a kisebbség együtt dolgozik, és hála Istennek egy nagyon jó családias légkörbe találhatjuk magunkat.
1: Milyen háttérből jönnek ide a gyerekek?
0: Többségében a település az halmozott a hátrányos helyzetű. A családok megélhetése nagy mértékben függ az önkormányzattól, mivel nagyon sokan sajnos közmunkaprogramon dolgoznak, de nagyon jó jelek vannak arra, hogy a valós munkavilágában is törnek ki a szülők, és próbálnak többen elhelyezkedni. Itt nem érzékelhető az óvodában, én azt gondolom, köszönhetőleg a kollégáknak az, hogy a gyermekek különböző életszínvonalból lennének, mert mi megpróbáljuk gyakorlatilag megadni mindenkinek ugyanazt a lehetőséget a rendszerben.
1: Gondolom, hogy helyi emberek vannak a konyhán.
0: Teljes mértékben büszke vagyok rá, igen. Abszolút kiveszik a részüket gyakorlatilag a konyhán. A szakácsunk az roma származású, büszkén mondom, képezi magát folyamatosan. A konyhai kisegítők roma származásúak, úgyhogy hála Istennek, igen, abszolút jól működik a konyhánk is.
1: Látom, a kisfiad is ide jár az óvodába.
0: Igen, igen, abszolút, és büszkén mondhatom, hogy generációkat meghatároz az óvoda, mert még az én édesapám is ide járt.
1: Milyen szolgáltatások érhetőek el itt a településen?
0: Nagyon büszke vagyok arra, hogy számtalan olyan újítás, olyan szolgáltatást tudott a településen újra gyakorlatilag felszínre kerülni, mint például egy bankautomata, ami nagyon sok olyan település lakos érdekét kiszolgál, akinek nincsen autója például, vagy már idősebb a településen föl tudja venni a pénzét, vagy akár mondhatom a postaszolgáltatást, amit sikerült visszaállítani. Polgármesterként egyébként az első dolog volt, amit visszaállítottam. Itt is ugye az idősebbekre gondolva, nagycsaládosokra, vagy akinek nincs autója.
1: Milyen újításokat vezettél még be a polgármesterséged alatt?
0: A település arculatában egyébként vannak olyan újítások, amelyek például régi közparkoknak a visszaállítása, ami most a Start közmunkaprogramban fog megvalósulni, vagy akár mondhatom azt, hogy olyan közösségi terek helyreállítása, mint például a teleház, egy labdarúgó pálya van, egy műfüves pálya, ott is a közösség érdekét próbálom szolgálni, közösséget összekovácsolni, vagy akár a védőnői szolgálat felújítása gyakorlatilag, az is a közösség érdekét, ott az édesanyákat próbálom megszólítani. Próbálom a civil szervezeteket gyakorlatilag támogatni.
1: Gondolom, hogy az nagyban segíti a munkádat, hogy ismered a helyi embereket.
0: Igen, egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy 100%-ban a képviselőtestület, és én is, mint polgármester, több generációkra visszamenőleg a településen élünk, és ez nagyban természetes. Azt gondolom, hogy egy ilyen településvezetőnek, aki a saját településén próbál dolgozni és tenni érte, annak nagyon nagy előnye, ha itt lakik, így van. Elhoztalak benneteket most egy helyi vállalkozóhoz. Mielőtt még polgármester lettem, programomul tűztem ki azt, hogy helyi vállalkozókat fogunk támogatni.
1: Ezt miért tartottad fontosnak?
0: Azért, mert ez a településen élők színvonalát is tudja emelni, valamint a település megítélését is, hogyha több helyi vállalkozó van, a családok életminőségét is tudja javítani. Én azt szeretném a jövőben, hogy egyre több helyi vállalkozó legyen, és ne csak mondjuk az élelmiszeriparban, legyenek akár olyan büfésautók, legyenek akár olyan cukrászdák, vagy legyenek olyan kocsmahelyiségek, ahol a közösség össze tud kovácsolódni, és a mindennapokban tudnak találkozni. Ugye itt vannak olyan emberek, akik eljárnak dolgozni például Budapestre, és nagyon fontos nekik az, hogy itt helyben tudjanak akár reggelit maguknak vásárolni, 5 órától mondjuk nyitva vannak, 5 órakor már mennek a lakosok, aztán, hogyha nyári időszakot nézzük, akkor egy kitolt időszakban, egy 7-8 órás időszakban gyakorlatilag itt tudnak helyben vásárolni.
1: Piac van itt? Van.
0: Igen, járnak ide más településekről egyébként portékákat árusítani, vannak, akik ruhákat árusítanak, vannak, akik édességeket árusítanak. Szomszédban lévő településen a mezőgazdászok, akik megtermelik gyakorlatilag a zöldségeket, lejönnek és árusítják a településen. Egyébként valahol ez a bolt azt a célt is szolgálja, hogy ezeket egy helyen meg tudják kapni, és helyben a tőkét tudják forgatni. Amit itt megtermelnek gyakorlatilag a mezőgazdászok, azok itt esetleg fölvásárolják lorettáik, és akkor itt tudják krumpli, gyakorlatilag zöldség, vagy gyümölcsök, szezonális gyümölcsök. Én sarkalom őket arra, hogy a helyi termelőktől vegyék meg ezeket az árukat mindenféleképpen.

0: Mesélj egy kicsit a családodról.
1: Hatan vagyunk testvérek gyakorlatilag, három féltestvér és három édestestvér. Édesapám az nekem egy meghatározó példakép. Szinte belőle merítem a mindennapi erőt néha. Együtt dolgozom vele az önkormányzatnál, ő a legidősebb dolgozó az önkormányzatnál. Ő most jelen pillanatban raktárosként dolgozik az önkormányzatnál, de ami nagyon fontos, az a tudat, hogy ez a település a miénk, az onnan is fakad, hogy ő írta meg Tanasadány történetét. Tehát ő abszolút generációkra meghatározó tényező a településen. Mindenkivel a legfiatalabban le tud ülni, a legidősebb korosztályig, és mindig megtalálja a közös hangot. Én ezt a szemléletet próbálom továbbvinni, és ezt a szemléletet próbálom a gyermekemnek is továbbadni, és a családomat abszolút ezt határozza meg.
2: Tanazsalányon születtem egy kis vályogunyhóba. Nagy volt akkor az összetartás a roma társadalomban, még akkorában, amikor születtem, 57-ben születtem. Cigány telepen nőttem fel, ott éltem a legénykori életemet le. Akkorában nem volt munkája a cigány emberek, tapasztani jártak, vályokot verni, meg zenészek voltak. Sok zenész volt Zsalányon, most sajnos kihaltak a zenészek. Már talán nincs is egy se. Híres zenészek voltak, jó zenészek voltak. Temetéseken, lakzikba, keresztelőkbe, kocsmákba jártak. Nagyon ment akkor az élet, de a szegénység összetartotta a cigányságot.
0: És ön mivel foglalkozott, Feri bácsi?
2: Amikor kijártam az iskolát, a vasbetonszerelő volt a bátyám, abból jártam, utána lakatos heggesztőként kitanultam a szakmát, és verseket írok. Gyerekkorom óta verseket írok, több verses kötetem megjelent, nyertem egy európai díjat is.
0: De ha jól tudom, akkor nem csak verseket ír, nem, hanem Tarnazsadány történetét igen, is elkezdték megírni Botos József úrral.
2: Igen, a Botos József az a Tarnazsadány történetét, és kutattunk nagyon sokat, több mint 15 éve, vagy 20 is van talán. Írtunk Tarnazsadányon a halottak könyvéből, ki milyen betegségben halt meg, kitemettette pap, milyen származás, honnan származunk. Akkor írtunk az iskolából, aki legelőttől roma betette a lábát az iskolába, ott megvan, mikor született, szüleit hogy hívják. Tehát írtunk ezeket, nagyon sokat dolgoztunk Tarnazsadány történetén.
0: Miért tartották ezt fontosnak, hogy megírják?
2: Azért tartottunk fontosnak, mert Tarnazsadány már nagy része cigány, sőt, majdnem mind, és nincs olyan, aki ezt leírja, vagy megírja, vagy ezt a történetet továbbadja. Nagy ambícióval indultunk neki Botos Józseffal, nagyon sokat dolgoztunk, nappallát éve, támogatás nélkül, önerőből.
0: Mikor jöttek be a cigányok a faluba?
2: Hát könyv szerint mondom, az 1700-as években jöttek be, és három cigányasszonytól származik az egész Zsadány. Persze utána jöttek be, meg vándoroltak be.
0: Tehát három nagy családtól?
2: Három nagy család, így van. Tehát nagy volt az összetartás a magyarok meg a cigányok között. Tehát egymást segítettünk. Cigányok munkával, ahol tudtak segíteni. Például cigánytelepen laktunk, volt az a tó, és ott laktunk a vályok gödör szélein. Ott építettünk ilyen sárból, ilyen vályokból kisebb házakat.
0: Ma milyen az élet itt Tarnazsadányon?
2: Egyre többen járnak dolgozni, egyre több diplomás van. Már szakma nélkül nem is nagyon vannak.
0: És mit szól, hogy cigány ember a polgármester?
2: Hát a polgármester ahhoz tud segíteni. Segíti a sportot, segíti a továbbtanulást.

0: Ételt töltöm, majdnem ugyanannyit, mint otthon. Bemutatnám a gazdálkodó részt és a pályázatkezelő részt. Balázs Nikolettot megörököltem, még az előző polgármesterből nagyon büszke vagyok, hogy itt maradt és hogy velem dolgozik együtt. Molnár Sándor kollégám kezeli a pályázatokat gyakorlatilag. Nagyon-nagyon fontos szerepet tölt be, mert a rengeteg újítás és a település fejlesztés az ő kezén keresztül megy át gyakorlatilag.
1: Sok mindent sikerült pályázati pénzekből szépíteni, meg felújítani?
0: Ebben a másfél évben igen intenzíven tudtunk dolgozni, hála Istennek. Közösségi terek újultak meg, valamint olyan közösségi szolgáltatásokat, mint például a falugondnoki szolgálat, vagy például az időskorúak ellátásának köszönhetően egy falubusz sikerült gyakorlatilag most egy közel 20 millió forintos pályázatot elnyerni, ami ugyancsak Sándornak köszönhető, mert az adminisztratív feladat nélkül ez nem valósulhatna meg. Most jelen pillanatban a szociális osztályon vagyunk. Itt ez az osztály nagyon fontos a település számára. Itt megy át ugye a gyermekvédelmi támogatások, a szociális támogatások gyakorlatilag. Itt egy személyes kötődést meg szeretnék említeni, amire nagyon büszke vagyok. Dobi Andrea volt az én óvónőm, és hála Istennek, igen, a pályám innen indult el gyakorlatilag, és külön büszke vagyok arra, hogy vele dolgozhatok együtt, egy megtiszteltetés számomra, hogyha szabad így fogalmazni. Elhoztalak benneteket a Magyar Máté Szeretetszolgálati jelenlétpontjára. Szerves része a településnek. Az önkormányzatot nagyon sok mindenbe ki tudják egészíteni, mint szociális részen, akár oktatás részen, egészségügy terén. Úgyhogy nagyon fontos a jelenlétpont Tanazsadányon. Fontos is egyébként szerintem az, hogy egy ilyen szervezet, egy ilyen múltú és ilyen jelenű szervezet, aki ennyi generációt át tud ölelni gyakorlatilag a településen, hogy jó kapcsolatot ápoljon a helyi vezetőkkel, konkrétan nem csak a polgármester, hanem minden egyes képviselőtaggal, vagy akár apparátus dolgozókkal. Elengedhetetlen egyébként a hatékonyság szempontjából is az, hogy nem működjünk jól, és nem működjünk mindennapos szinten együtt.
1: Ezt gondolom, hogy ezt a helységet is az önkormányzat biztosítja?
0: Így van. Így van, így van.
1: Tehát azzal is hozzátok.
0: Így van, ez teljes mértékben önkormányzati ingatlan.
2: Budapest CV-ben a 8. kerületben működő biztos kezdett gyerekház a 3 évesnél fiatalabb kisgyermeket nevelő családokat várja, ahol a szülők a gyermekeikkel együtt vehetnek részt a foglalkozásokon, biztosítva a szabad játék lehetőségét is. A hetente ismétlődő foglalkozásokkal, illetve külső szakemberek részvételével biztosítja az intézmény a gyermekek fejlettségéhez igazodó komplex fejlődési programot. A foglalkozáson való részvétel ingyenes. Mindenről Pusztainé Bártfai Edit, a gyerekház vezetője mesél. Milyen céllal alakult meg az intézmény?
3: Üdvözlök mindenkit! Én a Budapesti Gyerekháznak vagyok a vezetője, mert hogy Magyarországon nem ez az egy intézmény működik, hanem több mint 150 gyerekház működik az országban. Budapesten egyébként ez az egyetlen. És hogy miért jött létre? Hát ennek egy egészen 2000-es évek elejé múltja van. A biztos kezdett programnak az volt a célja, hogy segítsen azoknak a gyerekeknek, akik hátrányos helyzetű családokba születnek bele, ezért eleve hátrányokkal indulnak az életben, és egy a legkorábbi életszakaszban kapjanak segítséget. Akár a fejlődési megtorpanásokban, akár a családon belüli megsegítésben, úgy, mint mondjuk egy ingergazdag környezet biztosításával, vagy akár a szülő-gyerek közötti kapcsolatnak a megerősítésével. Mert hogy én azt gondolom, hogy az az egésznek a célkitűzése, hogy egy biztos alapot kapjanak a gyerekek ahhoz, hogy biztos jövőjük lehessen később.
2: Hozzátok ugye 0 és 3 éves kor között mehetnek a gyerekek. Ti egy picit, ha mondhatjuk ezt, a játszóház és a bölcsödek között vagytok. Szervezetileg a Józsefvárosi Egyesített Bölcsödékhez tartoztok, de annyiban más ez, mint egy bölcsöde, hogy itt végig jelen vannak a szülők a foglalkozásokon. Így a kettő közt kell ezt elképzelni, hogy foglalkozások vannak, kicsit irányítottabb programok is, szabad játék, de végig mindkét szülő is akár ott lehet.
3: Igen, tökéletesen elmondtad. Amikor egy anyuka bejön hozzánk, aki még nem járt nálunk, akkor szoktam is neki azt mondani, hogy úgy képzeld el ezt a helyet, mint egy bölcsi és egy játszóház. És hogy pont abból a jellegéből adódik ez a kettő. Egyrészt, hogy mi ugye a Józsefvárosi Egyesített Bölcsödék tagintézménye vagyunk, és alapvetően a programban résztvevő gyerekek, a 3 éven aluli korosztályba tartozó gyerekek, és igyekszünk úgy felépíteni a programjainkat, a foglalkozásainkat, illetve a napirendünket, ami ennek az életkornak megfelelő. És hát abból a jellegéből, hogy a szülő végig jelen van a gyermekkel, ebből kifolyólag

0: pedig van az a jellege, hogy egy, mint egy játszóház működik. Nyilván itt megvannak, ahogy mondtad te is, a szabadjáték tevékenységek, a foglalkozások, ami ebben az életkorban nem igazán nevezhető irányított foglalkozásnak, de valamennyire mégis egy szervezett tematika szerint működik. Én azt szoktam mondani, hogy felkínáljuk az együtt játszás lehetőségét, az együtt tevékenykedésnek a lehetőségét, és bármikor be tudnak csatlakozni a gyerekek és a szülők egyaránt, de hogy megvan a választási lehetőségük, és egyébként azért szoktak élni vele.
1: Hozzátok csak szociokulturális hátrányokkal érkező gyerekek, családok mennek, vagy mehetnek, vagy olyan átlagos helyzetben lévő családok is, akik esetleg közösségre vágynak, anyukákkal való kapcsolódásra vágynak.
0: Az egyik anyuka elmondta, hogy azért jó a gyerekház, mert mindenki azt kapja, amire szüksége van. Bárki, aki a 8. kerületben él, és nevel 3 éven aluli gyermeket, aki még nem jár bölcsödébe, az látogathatja a gyerekházat, és igénybe veheti a szolgáltatásokat. És az már igazából ilyen módon a mi feladatunk, hogy azt felmérjük, hogy a családoknak mire van szüksége igazából. Nagyon fontos az, hogy egy bizalmi kapcsolat alakuljon ki, mert akkor olyan dolgokban is tudunk segítséget adni, vagy akár mi is tudunk segítséget kérni a társszervektől, az együttműködő partnerektől, amikben mi már nem vagyunk kompetensek, viszont a családnak szüksége van. Tehát ezért fordulhat elő, hogy bejön hozzánk olyan anyuka vagy olyan szülő, akinek mondjuk közösségre van szüksége, és mondjuk nem küzd olyan súlyos problémával, és előfordulhat az is, hogy ugyanezzel a szülővel párhuzamban, ugyanabban az időben megjelenik olyan szülő, akinek mondjuk anyagi problémái vannak, akinek mondjuk több generáción át öröklődött a munkanélküliség a családban, vagy nagyon fiatalon vált édes anyává, vagy állami gondoskodásban nevelkedett. Nálunk, hál' Istennek, ilyen szempontból nagyon vegyes a bejáró szülőknek, családoknak az összetétele, mind iskolai végzettség, mind etnikai hovatartozás tekintetében.
1: Tehát akkor magyarok, cigányok, mindenféle család megfordul nálatok.
0: Így van, így van. Így
1: Hány
0: van.
1: Család jár most hozzátok?
0: Azt hiszem, hogy most egy ilyen 32 gyerek van nálunk regisztrálva, akik egy hónapban legalább egyszer megjelennek nálunk, de igazából akiket rendszeresnek mondhatunk, ezt nekünk egyébként egy jogszabály határozza meg, hogy ki számít rendszeres igénybevevőnek. Nagyjából olyan 10 és 15 család között mozog azoknak a száma, akik rendszeresen bejárnak hozzánk. Heti lebontásban mondjuk hetente 2-szer, akár 3-szor is, de van olyan, aki minden nap bejön. Ez attól is függ, hogy éppen mondjuk milyen időszak van, mennyire beteges az időszak, tehát hogyha beteg a gyerek, akkor nyilván nem fog tudni bejönni a család.
1: Csak a 8. kerületben élő családok vehetik igénybe a ti szolgáltatásotokat. Az a gyerekháznak a feladat, hogy felkeresse ezeket az adott esetben hátrányos helyzetű családokat, vagy ez a szülők dolga, hogy megkeressék a biztos kezdett gyerekházat, hogy van egy ilyen is ott a kerületben, ahol fejleszteni lehet a gyermekeket?
0: Mi csak a 8. kerületre koncentrálódunk, nem is tudnánk egyébként nagyobb területet ellátni. Amellett, hogy egyébként 7 állami bölcsőde működik a kerületben, mi vagyunk a 8. tagintézmény, így is sok az a gyerek, akinek mondjuk segítségre van szüksége, ez bármilyen oknál fogva lehet, és hogy nem tudnánk még nagyobb területet lefedni. A jogszabály, ami szerint működik az ország összes gyerekháza, az első pontok között foglalja magában, hogy a gyerekházban dolgozók feladata a szociokulturális hátránnyal küzdő családok felkeresése és a szolgáltatások igénybevételének az ösztönzésére. Azonban ez azért nálunk nyilván egy a fővárosban lévő ilyen sűrűn lakott területén nehéz megtalálni azokat a családokat, akiknek esetleg szükségük van a gyerekházra. Ezért szoktunk olyan programokat szervezni, amik lehetőséget adnak arra, hogy minél több családot elérjünk. Hogyha pedig kapunk információt akár a védőnőktől, akár a családsegítőktől, akár mondjuk egy már hozzánk járó családtól, ezeknek a jelzéseknek köszönhetően akkor ki tudunk menni az adott családhoz, és akkor meg tudjuk neki mutatni, fel tudjuk kínálni a szolgáltatásokat, és akkor tudjuk ösztönözni, hogy jöjjön hozzánk. Mindig az a nehéz, amikor a küszöböt átlépik. Tehát, hogy onnantól kezdve, ha már belép valaki hozzánk, azt gondolom, hogy egy olyan közösségre talál, ahol jól tudja magát érezni és elfogadásra talál. De addig ez egy feladat.
1: Ahogy említetted is, azért a hátrányos helyzetű családoknál jellemző az, hogy egy picit nehezebb, igen, áttörni azt a határt, hogy a bizalom meglegyen. De ti ugye nem csak a programokkal, meg a foglalkozásokkal dolgoztok, hanem a személyiségetekkel is. Tehát igen. Annak kell nagyon erősnek lennie, és nagyon átütőnek, hogy már ott te abban a pillanatban be tud őket vonni, még ha nem is látják a gyerekházat, a játékokat, az épületet.
0: Szerencsém van, mert én azt gondolom, hogy jó helyen vagyok, meg vagyunk, és jó emberekkel veszük körbe magunkat. Én azt gondolom, azzal, hogy én is és a kollégáim is megküzdöttünk a magunk életében sok hátránnyal, a saját bőrünkön tapasztaltuk esetleg akár a hátrányos megkülönböztetést, akár a szegénységnek egy-egy részletét, azzal nagyon is tudunk úgy alkalmazkodni, együtt érezni, és kicsit hasonulni azokkal a családokkal, akik mondjuk jelen pillanatban nehéz helyzetben vannak. A bizalomnak a kialakítása az valóban nagyon fontos és lényeges dolog. És ilyenkor én mindig abból indulok ki, hogy ha én lennék abban a helyzetben, akkor nekem mi lenne jó. És nagyon sok esetben van az, hogy nem biztos, hogy mondjuk egy jól felszerelt játszószoba fogja meghozni azt az áttörést, hogy akkor itt most megbízhatnak bennem, hanem egyszerűen az, hogy van valaki, aki első perctől kezdve szimpatikus nekem, és azt érzem, hogy megbízhatok benne. És azt gondolom, hogy ez valahol így ösztönből jön, nekünk nem kellett tanulni. Hogy ez hogy alakult így, hiszek a csodákban, és azt gondolom, hogy mi ott, akik együtt vagyunk, a gyerekház volt az, ami összehozott minket, tehát hogy ez egy olyan hely, aki oda belép, az úgy egy életre szóló dolgot kap, ami tényleg végig kíséri az útján. Szóval, hogy mi is alakulunk a szülők által, és azt gondolom, hogy nem is biztos, hogy olyan dolgokban történik meg változás egyébként, amit mérni lehetne ilyen rövid távon, hanem hogy ilyen apróságok, egy-egy gesztus, egy mondat, amit mondjuk korábban nem mondott még a szülő. Mi jelen vagyunk, és teljes mellszélességgel azon vagyunk, hogy a gyerekeknek a lehető legjobb életük legyen, és hogy ehhez igyekszünk minden olyan alapot megadni, amik kell, hogy egy biztos jövőjük lehessen.
1: Akkor nálatok ugye nem egy statisztikában konkrétan kimutatható eredményről beszélünk, hanem olyan dolgokról, hogy esetleg az is egy rész siker lehet, hogyha előző héten a szülő még nem vett részt a foglalkozásban, következő héten már van bátorsága, és oda megy, és van kedve hozzá.
0: Rövid távon én azt gondolom, hogy ezekből lehet akár építkezni is, és erre lehet építeni is, és nyilván hosszú távon lehetne egy olyan statisztikát nézni, hogy azok a gyerekek, akik részt vettek a gyerekházban, mondjuk hogyan tudnak teljesíteni akár iskolában, vagy akár az, hogy a szülő milyen támogatást kapott mondjuk a gyerekházban, és hogy az mennyire van hatással mondjuk a gyerek iskolai teljesítményre, vagy az iskolában való motiválására. Én azt gondolom, hogy attól tudok én gyerekként majd sikeres felnőtté válni, ha van mellettem legalább egy olyan felnőtt, aki a támaszom lehet. És itt nem feltétlenül mindig az anyagi dolgokról kell gondolni, hanem egyszerűen mondjuk az, hogy ha már a szülő tudja azt, hogy azzal, hogy a gyerekét támogatja, és tudom, hogy hova lehet menni mondjuk segítséget kérni egy korrepetáláshoz, már az is ilyen módon mérhető dolog, hiszen a gyerek tanulmányi eredménye fog fejlődni. De ezek nyilván hosszú távon kimutatható dolgok, legyen szó akár mondjuk egy tanodáról. És most ezt azért is említem, mert hogy ugye a biztos kezd egy gyerekház és a tanoda ma Magyarországon gyermekek esély növelő szolgáltatásaként van jelen. Ezek azok, amik hozzásegítik a gyereket ahhoz, hogy sikeresebb jövőjük legyen.
1: Mondhatjuk akkor, hogy ez ilyen kétirányú segítség, ugye nyilván ti rengeteget segítetek a családoknak és a gyerekeknek, de ti is tudtok ezek szerint visszatöltődni, és kaptok az anyukáktól, szülőktől megerősítést, szeretetet.
0: Szerintem anélkül nem is tudna működni. Ha csak mi pakolunk bele, akkor egy idő után kiégünk. Én 2015 óta dolgozom a Józsefvárosi Gyerekházban, és 2019 óta vagyok a vezetője. Szerintem ez idő alatt, hogyha én nem tudtam volna töltekezni ezekből a visszajelzésekből, akkor már rég ott hagytam volna, és nem csinálom. De hogy még mindig van benne szépség, még mindig van benne olyan dolog, amitől azt tudom érezni, hogy a gyerekház a harmadik gyerekem, ahogy a kollégák szokták mondani,

0: Ez volt a Jelenlét, Roma Közéleti Magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Pór István hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Ásin Dévlisza, Ficsanatos, viszont hallásra.
1: Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben lovári nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Kvalla Gábor.
2: Triumfáló glászó. Leunikon a rádió oszko lovárizko nacionálno glászó.
3: Teven bachtale romale. Kate ungriko rádióvó sajsunen per románi síb. Muruanav, Kvalla Gábor. Sziek patyiváli románi romnyi, Andi Kalocsa. Lako románó nav, Cuni. Sukáre szopre barárdasz peszke savorán. Szaszítyile ande maskarutne tajande opruni iskoli. Agyeszla sajsunen. Palakadió kunhegyesi feropen eljek skurtó paramicsa. Szarra kagyila sziluma.
4: Lássatom már, hogy ezt kalocsa kiszim. Starvart és társó, vöpörsengi szím, társa uraszima, murorom gázsói. Ilyek pincérkinyak készíti lász, egy káveri búgyékérél, murosávó kának pöbörsezt érettségi szí, majd úrka meltes áltesít jól, most deltes út ilyen lesz, jogok a meltesít jól, nagyon lássi gógyészi lesz, nagyon mistoszít jól, hogy a versávói, szimajék stáre pörsengó cínó, Kodan de voda pírel, meg kéreszim lesz a szimma tujónok ura. Lengot ad birkózóvói, ha vivon pírem birkózni, férjakánko maj báreszke págó lesz kovaszt, kodó csizsan eltezsál, jékurko kajszasz pegversenyi, anglunok kérdi lesz múló cinónokó. Aranyér mesó, egyes palé, andó szegedinói, Csizsen a vakának cseredményen elkére, de nem nagyon mista birkózin, mond iskola píren, nagyon mista szitjára lelenk idé, gogya verály. 100 euró a bajnokó, 111-szeres magyar bajnokó. Mange nem grocsa csodat, 100 kobarár, de szma, amikor most a hovosz az, de grasztinca foglalkozik, az verdele dunyara be is a 100 túlmúlt, kanasé úri szimasz, de sőjékéből se szkiszimasz, kanavila mondja kalocsát ebből is az. Káde abba változi szárda számára trajóké, laszte pelmúra mostó volt, adnak káde báni a szamince szarszotrogú szárdino, számas októ zséne prál, stár zséne számas csacsé, majd bút mostó hova. Na számé, csizsanám meccse lássó trajó lesz a, de sú stáre bérsengi szimaszkana náslém, tarké, nasz magam is tó kére, de sú pánzse bérsengi szimaszkana pári, szimasz, Simszász meg se jóri, nagyon térnak, vikatka, vikutka, hántorikat is álltam, ami nasz, ami tanlasza, kajszobarára vla. Palakó, de kétáni tordjélem, aki káveri romisza, katerkodó szima palek se jóri, de kodó karambolózi szárdás, nagyon térni szimaz, bistáj dobér, senki kanavói múlasz. Október skorkóri trai szárdem, búgyiké rossz, nagyon pári búgyiké rossz. Andom almo, Lesz a kolóvoszimasz.

0: Szijek Patyi Váli Románi Romnyi, Andi Kalocsa, Lako Románó Nav Cuni, Sukáre Szopre Barárdasz Peszke Savorán, Szaszítyile Ande Maskarutne Tajande Opruni Iskoli, Agyeszla Sajsunen.
1: Szapé Vulice Kobúti, kérdez Szapé Vulice kérem búti. Hát én majd pure igen, de abba éterni a napra, ké éterni kodalaba, na kádetra én szaré, dulmutáne pure. Ké dulmutáne pure, dulmut káde hulávnas, bocsó diklo csirnas téle papengó séro, nem tőle diklo hulávnas be. De káne kapon de kalcén, de píras, vimestár vartestár sove, bersengi szimdácsi mecs traima, po káde szaré, dulmutáne pure szár muhidei. Hogyan de pokele lunge cohe, o diklo po séro. Kanka bosa kono pekodai parpodi hoy pikcerate failo di anda dulmutano e dolkura. Hat vi sasandaliste sofai manget sas visona.

Kurkodó Ungriku Rádió Vosszasz per Ománi Síb. Pejek Kurkodó Var, Saj Malagyon Manca, Pe Márcakó, Taj Zsójakogyesz, Saj Sunen Amen. Kvalla Gábor Esz Sundine. Ásendév lesz a...

0: Милі послухачі, наш нижний програмся скінчив. От здравка тут вас і Штвампор Звукмайстер, і я на Фабія редакторка. Чуємося о тиждень, а поки меркуйте на це. Будьте здорові!
1: A Duna Media Szolgáltató Non-Profit ZRT megrendelésére készítette az MTV-ek. Izhotovlenno zo spoverenosti Duna Media Szolgáltató Non-Profitnoje Zakrytoje Akcionernoje Obszestvo a műsor újra meghallgatható a www.mediaclick.hu weboldalon.
2: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Mandić Predrag.

Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Önök a Nemzetiségek zenéje című műsort hallják, ezúttal Pécsről, amelynek célja, hogy bemutassa a nemzeti és etnikai kisebbségek gazdag zenei kultúráját, világát. Mai műsorunkban a szerb népdalok egyik kiemelkedő előadóját, Nedeljko Bjelkicet mutatjuk be, aki nem csak a szerb népzene bárgya, hanem a boszniai szerbdalinkák polgári énekek kiváló előadója is. Énekesi pályafutása népszerűsége több mint 5 évtizede töretlen, nem csak mint énekes, hanem mint zeneszerző is bizonyított, számos sláger szerzője. Magyarországon több ízben vendégszerepelt nagy sikerrel. Mai műsorunkban tehát Nedeljko Bjelkicet mutatjuk be, az ő dalaiba gazdag repertoáriába kínálunk önöknek betekintést. Jó vételt, kellemes rádiózást kíván a műsorvezető szerkesztő Mándics Predrág.

az élet az évek múlásáról énekelt Nedeljko Bilkić, aki 1941. március 3-án született a boszniai Bugojno városában. Édesapját korán elvesztette, a II. Világháborúban esett el, így aztán a rendkívül muzikális édesanyja nevelte fel, akinek testvére is muzsikusok voltak. Így Nedeljko az ének a dalvilágában nőtt fel, közben elvégezte a középiskolát, Kragujevacon pedig a gépészmérnöki karon szerzett diplomát. Alig, hogy Belgrádba érkezett, jelentkezett a belgrádi rádió audíciójára, majd fellépett Szafet Iszovics ismert bosnyák énekes koncertjén. Ő volt az, aki bátorította és azt tanácsolta neki, hogy képezze a hangját. A szakmai segítség végül Mezetova Anita operaénekestől érkezett. 1965-ben az Ilidzsa Fesztiválon a Ne pítej me sztára Majko, azaz Ne kérdezzen édesanyám című dallal lépett fel, és győzött.

A már említett Ilicsa Fesztiválon Nedeljko Bilkić 7-szer nyert, de 2-szer győzedelmeskedett a belgrádi Szábor Fesztiválon. 2-szer választották az év énekesének, 1968-ban és 1974-ben, illetve ő volt az első az esztrádművészek között, aki aranymikrofondíjat vehetett át 1968-ban. A több mint 50 éves énekesi karrierje alatt 30 albumot és 80 kislemezt jelentetett meg. Több mint 300 dal szerzője, számos szerzeménye ma is örökzöld dallamként maradt fenn más esztrádművészek előadásában. A következő percekben hallgassuk meg Nedeljko Bilkić ismert slágerét, az Imajedna krčma u planini című dalt, azaz Létezik egy kocsma a hegyekben.

0: Nedejko Bilkic többször járt Magyarországon, Budapesten, Szegeden és Pécset is fellépett. Amikor a művészetéről faggattuk, csak ennyit mondott.
1: A dalnak köszönhetően én többször körbeutaztam a világot. Ha gépészmérnök maradtam volna, valószínű, nagyon keveset láttam volna belőle. Eljutottam volna Triestig vagy más közeli városba. Így viszont voltam Japánban, Ausztráliában, Amerikában, Kanadában. Egy biztos, majdnem, hogy minden olyan helyet megjártam, ahol szerbek élnek. Én mindig azon voltam, hogy szívvel, lélekkel énekeljek. Hogy magunkat, de a népünket is szórakoztassuk, boldogítsuk. Egy igazi énekest ez kell, hogy vezéreljen.
2: Veselimo, veselimo i naš narod, i srca tom narodu, kome pjeva. Bez toga nema ništa.

Az élet az, amely írja, alkotja a regényt, énekelte Nedeljko Bilkić, akinek felesége Dušica Bilkić is ismert népdalénekes. A következő percekben következzen tehát a Bilkić házaspár.

0: Pesmao Szevdahu. Egy szép éneket hallottak a Szevdachról, azaz a szerelemről, szeretetről. A specifikus bosnyák polgári dalokat Nedeljko Bilkić is szívesen énekli.
1: Szívesen éneklem a szevdalinkákat. Boszniai városi polgári énekekről van szó. Ami az afroamerikaiaknál a jazz, az a bosnyákoknál a szevdalinka. Az énekek magukban hordozzák a szerelmet, de az élet tragikumát is. Mindent, ami az életünkkel együtt jár. És bármely népről beszélünk, akár a bosnyákról vagy szerbről, az mindig az éneken keresztül igyekezett az érzelmeit közvetíteni.
0: Mondta a boszniai születésű énekes, akit mindenhol szeretet vesz körül. Számára a családja, felesége, fia és unokái az elsődleges, és természetesen a népdal, amely nélkül nem tudna meglenni.

Kedves hallgatóink, Önök a Nemzetiségek zenéje című műsort hallották, és benne a népszerű Nedeljko Bilkicet, a szerb és bosnyák népdalok kiváló előadóját, aki bízunk benne, hogy dalaival még sokáig fogja örvendeztetni a nagyszámú publikumát. Kívánunk neki további sikereket, köszönöm megtisztelő figyelmüket, Mándics Predrágot hallották.

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
1: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most hétfői műsorainkat ismételjük meg. Először Három szólamra című portrémagazinunkat, majd szlovén félórás műsorunkat, ezt követően nemzetiségeink zenéit hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást! A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő órában Három szólamra című műsorunkat hallják. A mikrofonnál Tóti Kenikő.

Soha nem kerestem azokat a helyzeteket, ahol a figyelem rám irányult. Csak csendben tettem a dolgomat. Vaja Nagy István, aki idén a Roma kultúra nagykövete elismerést kapta meg. István, aki évtizedek óta a közmédia roma adásainak szerkesztője, illetve a Karaván Família családi zenekar vezetője, hivatásának tekinti, hogy felelősségteljesen és hitelesen képviselje a roma közösség értékeit és hagyományait, azokat közvetítse és népszerűsítse. Szerinte a kultúra egyetemes nyelvén lehet leginkább elősegíteni a népek közötti pozitív párbeszéd kialakítását. Köszöntöm Önöket, Tóth Ikenikő vagyok. Ma Nagy Istvánnal beszélgetek. Tartsanak velünk!

0: Nagy büszkeség számomra, hogy apu megkapta a roma kultúra nagykövete elismerést. Ezt írta rólad a lányod, Nagy Nikolett, a közösségi média portálon. Köszöntöm a stúdióban Nagy Istvánt, a Karaván Família vezetőjét, a Duna Televízió roma adásainak szerkesztő műsorvezetőjét. Gratulálok, István!
1: Köszönöm szépen, és én is köszöntelek téged és a hallgatókat egyaránt.
0: Mesélj valamit arról, hogy mit jelent számodra ez az elismerés.
1: Valójában ez egy ilyen jelképes dolognak tartom, egy megtiszteltetésnek, amellyel észreveszik és elismerik azt a munkát, amit végzek különböző területeken már több évtizede, és hát az külön öröm számomra, hogy olyan emberek társaságában kaphattam meg, mint többek között, mint Balázs János, Kossuth Díjas zongoraművész, vagy Nemcsek Károly színművész, aki azóta szintén Kossuth Díjas művész lett. Hát, hogy ez külön megtiszteltetés, hogy ilyen társaságba kerülve kaphattam meg ezt az oklevelet. És hát persze, mint mondottam, ez jó érzés, hogy valakik észreveszik és elismerik azt a munkát, amit végzek.
0: Lehet, hogy talán nem is lepett meg annyira téged, hiszen ugye nagyon régóta dolgozol már, ugye a roma műsorokban, meg ugye a Karaván Família is ugye hagyományőrzés módon viszi tovább a roma kultúrát, de az, aki megkap egy ilyen elismerést, roma kultúra nagykövete. Mit jelent ez?
1: Természetesen nem kell másképp csinálni semmit. Az oklevél szerint ez egyébként idézőjelben örökre érvényes, tehát mindaddig, amíg én élek, tehát ez nem egy meghatározott időre szól, hanem innentől kezdve a teljes életemre szól. Ez a idézőjeles megbízás, vagy nem is tudom, hogy pontosan minek kell nevezni. Az, hogy meglepődtem-e egyébként, de meglepődtem rajta, mert van ez a típusú ember, mint én magam is, aki csendben dolgozik, csinálja a dolgát, nem keresi a Rivalda fényt, tehát nem az a fontos számára, hogy ezt nagyon szép díszes csomagolásban észrevetesse az emberekkel, hanem inkább az, hogy mit rejt az a csomagolás. Ez a típus, ez erre koncentrál, és magam is ilyen vagyok. Idézőjelben nem keresem az olyan helyzeteket, hogy ez feltétlenül mindig rólam szóljon, és rám irányuljon a reflektorfény. Az igazsághoz tartozik, hogy az ilyen típusú embereket azért nehezebben lehet észrevenni, mint azokat, akik azért helyezkednek, tesznek róla, hogy észrevegyék őket. Arra is fordítanak energiát. Jó, magam inkább arra fordítok energiát, amit csinálok, hogy azt jól csináljam, és hitelesen csináljam. Úgyhogy igen, de meglepődtem egy kicsit ezen, mert nem vagyok szokva a díjakhoz, meg az elismerésekhez. Ezek nem mondhatnám, hogy végigkísérik az utamat, mert egyáltalán nem. Viszont éppen ezért is örülök neki, hogy azért mégiscsak vannak, akik észreveszik ezt a munkát is, amit az ember csendben és elhivatottan végez. De a második fele a kérdésednek, tehát nem hinném, hogy másképp kell tennem a dolgomat. Eddig is így tettem a dolgomat, hogy felelősséggel. Számomra a munkám sem csak munka, hanem ehhez kell egy elköteleződés, egy elhivatottság, hogy én ezt komolyan veszem, amit csinálok. Nekem ez nem csak egy munka, ha elkészítek egy riportot, az sokkal több annál, mint egy egyszerű tevékenység. Jó, megcsináltam, összevágom, adásba került, stb., de mennyi, számomra nem ennyi a történet, hanem sokkal mélyebb felelősségérzettel dolgozom. Nagyon fontos súlya van annak, hogy milyen szavak hangzanak el, milyen gondolatok hangzanak el, milyen képeket mutatok meg, ezeknek mind-mind üzenete van, és mindig végig kell gondolni, hogy ezekkel milyen üzenetet közvetitek. Akár akaratom ellenére is elkövethetek hibákat, ha nem figyelek oda. Lehet egy rossz vágókép, és már levon abból az üzenetből, amit az ember szeretne közvetíteni. Lehet egy riportalanynak egy rossz megfogalmazása, ami már is levon abból az üzenetből, amit közvetíteni kellene. Ezek az én felelősségem körébe tartoznak, mint szerkesztő, hogy ezekre odafigyeljek. Tehát ha a riportalany nem jól fogalmaz, nem szerencsésen fogalmaz, akkor azt nem fogom abban a formában használni. Ha olyan vágóképeket felvett az operatőr, ami nem annyira passzol bele, vagy nem erősíti, hanem inkább gyengíti ezt az egész dolgot, akkor azt nekem kell észrevenni. És ahogy mondani szoktam, igen, én elfogultam, végzem a munkámat, és ezt vállalom is, hogy elfogult vagyok, ez a legkevesebb, mert számomra ez többről szól. Tehát egy közösséget képviselek, ennek a közösségnek az üzeneteit kell láthatóvá tennem, és ez a közösség így részben az én munkám által válik láthatóvá, az üzeneteik részben az én munkám révén fogalmazódnak meg, és ezért ezt nekem minden egyes alkalommal mérlegelni kell.
0: Kollégaként is ismerlek, csendben végzed a tevékenységedet, de úgy látom, hogy ha a munkádról van szó, akkor beindulsz, és itt most megpróbáltál a műsor elején mindent összefoglalni, de én részleteiben fogom kérdezni. Ugye a kötődésed a roma néphez, a roma emberekhez nem csak a munkádból fakad, hanem ugye a családod történetéből is. Mivel ez egy portré műsor, ezért azért beszélj arról, hogy hol születtél, milyen családból származol, és hogyan alakult a későbbiek során az életed.
1: Én Budapesten születtem, igazából Zuglóban nevelkedtem fel egy lakótelepen, úgynevezett panelházban, átlagosnak nevezhető magyar családban, még csak értelmiségi családnak sem mondanám.
0: Mivel foglalkoztak a
1: szüleid? Mert édesapám ő szobafestőmázoló volt, édesanyám pedig leginkább titkárnőként dolgozott. Aztán ők később el is váltak, nem sikerült jól a házasságuk, ez nyilván rányomta bélyegét az én és a nővérem életére, hogy ez nem volt azért annyira jó gyerekként megélni. Viszont talán ezért is volt olyan fontos számomra a zene, amikor megjelent az életemben, mert a zene az nagyon sok mindenben tud segíteni az embernek, tehát ez tényleg az önkifejezéstől elkezdve, akár pszichológiai segítséget is tud adni helyzetekben a zene. Nagyon összetett dolog a zene. Nyilván vannak még mélyebb rétegei is, de akár erre is jó. És nyilván nekem is ezért volt olyan erős a vonzódásom a zenéhez, körülbelül 13 éves koromtól kezdve. Elkezdtem nagyon intenzíven foglalkozni a zenével. Először nyilván csak a zenehallgatással szelektáltam, hogy mi az, ami engem érdekel, mi az, amit én értéknek tartok.
0: Milyen zenét hallgattam?
1: És valójában az derült ki, hogy én a hagyományos zenéket tartom értéknek, és azokat kezdtem el keresni, mindenféle hagyományos zenét.
0: De ez érdekes így budapesti fiúként, hogy téged azért érdekeltek ezek a dolgok, amit úgy mondják, hogy hát ez inkább olyan vidékies.
1: Hát igen, de erre nagyon sok példát lehetne sorolni, hogy az egész magyar népzenei és néptánc mozgalom erről szólt, hogy városi fiatalok elkezdték felfedezni a hagyományos zenéket, táncokat, és érdeklődtek után, szóval nem egyedülálló dolog ez, és hát bennem is valami ilyesmi volt. Csak én nem szűkítettem le egy népre az érdeklődésemet, engem érdekelt minden népnek a hagyományos zenekultúrája, tehát nem csak a magyar népzene, nem csak a környező népek zenéi, hanem minden népnek a zenéi, amit el tudtam érni. Tehát a távol-keleti is, a balkáni is, és kerestem a népzenéket, szerettem hallgatni, azokban találtam meg azt az értéket, ami engem érdekelt. És akkor, mikor elkezdtem gyűjteni az ilyen zenéket, akkoriban nyilván hanglemezeket lehetett vásárolni, azon lehetett elérni ilyesmit, vagy a rádióból, különböző műsorokból felvenni népzenei műsorokat, ahol esetleg leadtak más népek zenéiből is anyagokat. Tehát ezeket gyűjtöttem, és akkor elkezdtem gondolkodni, hogy nem is tudom, hogy miért, de hogy hiányérzetem támad, hogy a cigány népzene az milyen lehet, azt miért nem találom, ez miért nem látható. Mert akkoriban nem lehetett cigány népzenét látni, ez a 80-as évek első feléről beszélünk, és akkor még nem volt színpadon megszokott dolog az, hogy cigány népzenével találkozhat a közönség. Kiadványok sem voltak akkor még, majd később csak 87-ben jelent meg a K.I.E.G. együttes első nagylemeze, ami teljes mértékben hagyományos népzenét tartalmazott, de én, mivel a 80-as évek első feléről beszélek, akkor még nem volt elérhető ilyen hanglemez, nem nagyon volt a köztudatban. Az a fajta cigányzene, amit akkoriban a többségi társadalom láthatott a televízióban, vagy hallhatott a rádióban, az pedig nem a hagyományos cigány népzene volt, az egy másik műfaj, ez a úgynevezett kávéházi cigányzene, a magyar nóták világa, amivel semmi problémám nem volt, csak én nem ezt kerestem. Én az igazi hagyományos népzenét kerestem. Ezek az előadók meg nem nagyon foglalkoztak ilyesmivel.

0: Miért vonzott a cigányzenet téged? Mi
1: akkor
0: volt
1: még nem tudtam,
0: az...
1: hogy milyen, csak hiányzott.
0: Valami. A palettáról?
1: Igen, a kis jelképes gyűjteményemből hiányzott ez a dolog, hogy jó, van magyar népzene, bolgár, görög, román, szerb, tehát ugye, és akkor hiányérzetem támad, hogy a cigány népzene miért nincsen, miért nem látom, miért nem tudom ezt
0: és
1: is meghallgatni.
0: És tudtad, hogy élnek itt Magyarországon,
1: ugye cigányok. Közben igen, és akkor, hogy kíváncsi váltad, hogy akkor keressük meg, hát hol lehet ilyet találni. És akkor megkerestem, kiderült, hogy mégiscsak van ilyen kiadvány, nagy lemezen lehetett kapni, de ezek néprajzi gyűjtések voltak. Tehát nem feldolgozott népzene volt, hanem amit az adatközlőktől felvett a néprajzkutató, ezt adta közre lemezen. Wieg Rudolf néprajzkutatóról beszélek, népzenegyűjtőről, és ő az adatközlőit adta közre, abból csinált egy válogatást, illetve kettőt is, és ezek megjelentek nagy lemezen, és én azt értem el, mert az volt elérhető. Tehát ezért ez egy, hogy mondjam, idézőjelben mély víz a hallgatóknak, mert hogy ez egy szakmai anyag, tehát ez nem feldolgozott népzene, hanem az adatközlőknek a helyszínen, a faluban felvett, vagy a cigánytelepen felvett néprajzkutató által felvett gyűjtések tulajdonképpen. Uh-huh. Tehát ezzel szakemberek szoktak foglalkozni, akik ezt feldolgozzák, elemzik, stb. Kutatják, de nem egy átlag hallgató, nem ez, hogy felteszem otthon is meghallgatom, mert ahhoz egy kicsit nehezebb anyag. Ennek ellenére engem ez nagyon megfogott, nekem megtetszett, úgy éreztem, hogy na, pont ezt kerestem. Tudni kell a cigány népzenéről, a magyarországi cigány népzenéről, hogy ez elsősorban a cigány népdalokat jelenti, és nincsen hozzá hangszeres hagyomány. Nem tartozik hozzá hangszeres hagyomány, hanem egy szál énekről beszélünk tulajdonképpen, hogyha hagyományos formában kell megemlíteni. Csak nagyon ritka esetben van hangszeres kíséret. Csak kivételes esetekben, általában nem. És akkor ez úgy néz ki, hogy énekel az adott bácsi, néni, férfi, nő, egy szál egyedül. Esetleg a többiek segítenek neki énekben, de ez egy vokális hagyomány. Meghallgattam ezeket a cigány népdalokat, nagyon megtetszett, mondom, és akkor éreztem valamit, hogy ez nekem kell, tehát hogy én ezzel szeretnék foglalkozni, mert ebben több van. És akkoriban szerencsémre ezek a régi nagylemezek úgy néztek ki, hogy ugye mindenki tudja, nagy a borítója, és mindig volt benne füzet, rengeteg információval, ez esetben még az összes dalszöveg is benne volt, eredeti nyelven, cigány nyelven is, magyarra lefordítva is, plusz egy leírás a Wieg Rudolf néprajzkutatótól, hogy mit is jelent ez a műfaj, mit kell erről tudni, nagyon sok hasznos információ. Információval ellátta ezeket a kiadványokat. Úgyhogy nálam pont jó kezekbe került, mert hogy engem meg pont ez érdekelt, és eléggé meg is fogott, és eldöntöttem, hogy én ezzel foglalkozni szeretnék, de ezt úgy kell elképzelni, hogy ekkor vagyok mondjuk 13-14 éves. Tehát így kezdődött ez, hogy én érdeklődtem a cigány népzené iránt, és mivel mélyebbre ment az érdeklődésem, elkezdtem keresni, hogy létezik-e ebből színpadon hallható verzió, feldolgozott népzene, létezik-e, és ugyan kiadványokban ekkor még nem létezett, de a színpadokon már igen, hiszen dolgoztak azok az első generációs színpadi cigány népzené együttesek, amelyek a 70-es évektől elkezdték színpadra állítani ezt a fajta népdal anyagot.
0: És ott is csak énekeltek? Vagy
1: nem, ott már a színpadra úgy állították ezeket a dalokat, hogy megpróbáltak hangszeres kísérettel ellátni, pont azért, hogy ez színpadon is fogyaszthatóbb legyen a közönségnek, ezért kiegészültek a dalok gitárral, tamburával, mandolinnal, főleg ezek voltak a kezdeti időszakban a megszokottabb hangszerek. Tehát ez már egy feldolgozott cigány népzene, ami viszont azért érdekes, és abban tér el a legtöbb magyar népzenei együttestől, hogy itt az együttes tagok maguk is adatközlők. Tehát mindannyian adatközlők, akikben viszont volt annyi tudatosság, hogy ezt megpróbálták színpadra állítani, egy picit meghangszerelni, és úgy előadni, de ettől függetlenül ők mindannyian adatközlők voltak, akik az otthoni saját közösségükből hozták el ezeket a dalokat, tehát nem megtanulták, hanem otthonról hozták a tudásukat. Ez a magyar népzenében nincs így, tehát itt nagyon-nagyon ritka esetben találunk olyat, aki egyben adatközlő is, és közben meg népzenei együttest vezet, vagy szerepel benne.
0: De lehet, hogy ez azért van, mert hogy ezek folyamatosan változnak?
1: Nem, hanem azért pontosítanék, ez azért van, mert ez egy élő folklór. Ez ma is él ez a folklór, Európában talán már lehet, hogy a legutolsó, vagy az egyetlen, ami még élő folklór, ami azt jelenti, hogy mai napig keletkeznek dalok, és mai napig használják az mindennapi élet részei, tehát funkciójában is működnek ezek a dalok, a táncok, nem pedig csak a színpadon.
0: De és vannak változások.
1: Vannak változások, természetesen erre is a színpadi cigány népzene megjelenése visszahatott a közösségi népzenére is, mint ahogy az abból született, hogy persze voltak ezek a hangszernékű dalok, ezek színpadra kerültek, hangszerekkel kísérték. Ugyanúgy a színpadi cigány népzene megjelenése tényleg visszahatott a közösségi zenére, és akkor ott is elkezdtek hangszereket használni. Már nem biztos, hogy így egy szál énekkel jelenítik meg a dalokat, de megjelenítik, és ma is születnek olyan népdalok, amelyek teljes értékű népdalok, ugyanúgy érvényesek, mint egy 50 vagy 100 évvel ezelőtti népdal. Csak az a különbség, hogy ennek mondjuk ismerjük a szerzőjét, mert tudjuk, hogy ez ki írta. De ugyanolyan a stílusa, ugyanaz a töltése, a tartalma, mindenben megfelel a hagyományos dallamoknak. A dallamvilága, tehát azért érdekes a dolog, hogy ez ma is él. És ebben egy speciális helyet foglalnak el, mondom, a színpadi előadók is, akiknek a nagy része adatközlőként lép színpadra, de egy élő folklort képvisel. Viszont aki már színpadra lép, annak kell egy tudatosság, azzal foglalkozni kell, hiszen ott már egy zenei formába kell ezeket a dallamokat rendezni, periódusokba, zenei periódusokba, hangszerelést kitalálni hozzá, a hordmeneteket, énekszólamokat, tehát dalszövegeket kiegészíteni, mert a hagyományos cigány dalszövegek, például ami a legnépszerűbb a közönség,

sajátja volt, a gyors pergetőkben nem volt jellemző. Na mindegy, visszatérve a lényegre, tehát megjelentek a színpadi előadók, és az első generációhoz tartozott például a Kályág együttes, vagy a Nagyecsedi Fekete Szemek együttes, akik a 70-es évek végén alakultak, és hát őket követte még számos más együttes is, akik színpadra léptek, megpróbálták egy színpadod is élvezhető, elfogadható, szerkesztett formában előadni ezeket a dalokat. És akkor rájöttem, hogy ugyan még kiadvány akkoriban nem létezett, de viszont koncertek már vannak, bár akkoriban ez még a többségi társadalom figyelmét elkerülte, tehát leginkább cigány közösség előtt játszottak, de szerencsémre ismerőseimen keresztül eljutottam ilyen koncertekre, és természetesen az is nagyon tetszett, és ez megerősített abban, hogy na, ezzel szeretnék foglalkozni én magam is.

0: Visszatérünk még a zenére, de most még egy picit maradjunk a gyerekkorodnál, fiatalkorodnál, hogy milyen terveid voltak zenén kívül? Mert ugye hát valahogy eljutottál a televíziózásig.
1: Igen, egy elég kacskaringos úton jutottam el a televíziózásig. Hát általános iskola, 8. osztályban szerintem ma sem nagyon tudja egy fiatal, hogy mit szeretne. Azért az nagyon korai, ilyenkor ilyen súlyú döntést hozni, úgyhogy erre nem voltam én se felkészülve, nem tudtam ilyen döntéseken megfelelően gondolkodni. Úgyhogy megpróbáltam először egy gimnáziumba jelentkezni, fölvettek, ott tanultam egy darabig.
0: Jó tanuló voltál?
1: Nem mondanám.
0: Miért? Nem szerettél tanulni?
1: A kamaszkorom ezzel telt, hogy a szüleimnek a válása, stb. Tehát ez rányomta a bélyegét arra, hogy én sem voltam.
0: Anyagoltad a tanulást.
1: Igen, tehát hogy ez így nem volt megfelelő. Elő háttér ahhoz, hogy én ezzel komolyan foglalkozzak, úgyhogy a gimnáziumot ott is hagytam egy év után. Nem volt olyan stabil az állapotom, hogy úgy mondjam. Igen. Utána elmentem egy nyomdaipari iskolába, és kitanultam a betűszedő szakmát.
0: Olyan?
1: Igen, ami akkor még furcsa módon még létezett, bár szerintem kb. Mi lehettünk az utolsó osztály, mert hogy a betűszedés az azt jelenti, amit annak idején Gutenberg kitalált, hogy betűnként egy ilyen kis kézi eszközbe betűnként összeszeded a sorokat, ami majd a könyvbe vagy az újságban meg fog jelenni. Ilyen kis ólombetűket egymás mellé rakosgatsz kézzel. És akkor abból áll össze egy sor, és így áll össze egy nyomtatandó oldal, tehát hogy ez a nagyon-nagyon hagyományos, nagyon régi technológia, ami aztán meg is szűnt nyilván, mert megjelent a digitális technika, és ez teljes

0: feleslegessé vált ez a szakma. Na mindegy, én ezt tanultam ki teljesen feleslegesen.
1: Na hát ezért ez egy érdekes dolog.
0: Meg is szűnt, de igen, ugyanakkor meg azt mondom, hogy mégsem felesleges, mert azért ez egy nagyon szimbolikus dolog.
1: Igen.
0: A nyomda, a betűk, a könyvnyomtatás.
1: Az az ember vagy, aki, hogyha a világ oda visszafejlődne, hogy így kell nyomtatni, te tudnád legalább
0: én
1: csinálni.
0: Én tudnám, így van. Megmondom, ez egy szimbolikus dolog azért. Tehát a nyomdával, betűkkel, könyvekkel foglalkozni, igen. Mint ahogy szerettem is mindig olvasni, és olvastam is sokat. Ez azért nem mondanám ilyen szempontból feleslegesnek, csak maga a technológia vált feleslegessé.
1: Igen.
0: Ugye pont akkor voltam fiatal pályakezdő, amikor jött a rendszerváltozás, megszűntek a munkahelyek, elég nehéz válságos évek köszöntöttek be gazdaság. És a nyomda is, ahol dolgoztam, természetesen megszűnt, bezárt, és nagyon nehéz volt munkát találni. Viszont közben meg már nekem volt két gyermekem, 90-es évek eleje, először egy, aztán még egy, és nagyon nehéz volt munkát találni, és megélni, és eltartani a családot, főleg, hogy nem volt anyagi háttere sem az én családom részéről, a válás miatt, sem a feleségem családja részéről, aki meg vidéki kisfaluból jött fel Budapestre. Semmiféle anyagi támogatásra nem számíthattunk a szülőktől, mert nekik sem volt. És akkor kezdjük el az életet két gyerekkel, úgyhogy közben rendszerváltozás van, munkahelyek nincsenek, lakás nincs, lakni nincs hol, albérletbe lehetett csak elmenni, az is bizonytalan volt, volt, ahol csak egy hónapig lakhattunk, volt, ahol kettőig, volt, ahol fél évig, tehát ez az örökös költözés, közben munkakeresés, mindenféle alkalmi munkákat elvállal az ember, mert a gyerekeket el kell tartani, úgyhogy voltam én minden segédmunkás építkezésen, mindenféle eladó, könyvárus, minden, amit el lehet képzelni. Úgyhogy ezért is örültem, amikor jött egy lehetőség, egy barátom szólt, hogy keresnek egy embert a Roma magazin szerkesztőségébe, ez 95-ben történt, ilyen szerkesztőségi asszisztensi feladatokra. És hát oda is úgy félve mentem, mert meg bátortalan, hogy hát gondolom nem engem keresnek, miért pont engem keresnének, hát nyilván oda van más jelentkező, és aki jobban oda beleillik ebbe a képbe. Bár azt tudni kell, hogy 95-re már én azért eléggé meghatározó szereplője voltam a cigány kulturális életnek, mert időközben a zenélés az nagyon komoly szintre fejlődött, együttesek tagja lettem, színpadi előadó lettem, alkotó lettem, aki maga is dalokat ír, szövegeket ír, feldolgozásokat készít, bejártam évekig a Zenetudományi Intézetbe, a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetébe, gyűjtéseket tanulmányoztam, azokat feldolgoztam, szóval, hogy szakmai szinten is, és előadóként is belástam magam ebbe a dologba, és addigra már volt egy ismerettségem a cigány közösségekben, mert ismertek, mint színpadi előadót. Megtanultam addigra a cigány nyelvet is.
1: Azt azért mondtam, hogy a feleséged, ő ugye cigány származású.
0: Igen, meg hát, ahogy említettem, időközben megnősültem, 90-ben ismertem meg a feleségemet, akivel azóta is, hála Istennek, együtt élünk boldogan, és igen, ő egy cigány származású asszony, aki egy pici szabolcsi faluból került fel a fővárosba, neki is ugyanúgy fontosak voltak a hagyományok, tehát a mi vegyes házasságunk az azért különbözik a legtöbb vegyes házasságétól, amit ismerek, mert nálunk a cigány kultúra vált dominánsá. A legtöbb esetben meg azt látom, hogy a vegyes házasságokban a cigány fél az inkább feladja magát, és úgy beasszimilálódik, és így történnek a dolgok, sok ilyet ismerünk.
1: És nálunk, ez
0: nálunk pont
1: történt?
0: Fordítva volt, mert nálunk a cigány kultúra volt domináns, hiszen mire megnős sőtem már számomra is ez a kultúra volt a meghatározó. Annak a képviselője voltam, annak az értékeit képviseltem, és fontosnak is tartottam. Tehát a feleségem úgy szintén, hiszen ő meg ebből a közösségből jön, úgyhogy ez így és sokkal szerencsésebben alakult. Miközben azt persze meg kell jegyezni, hogy ugyanígy a magyar kultúra is természetes része az életünknek, meg a gyereknevelésünknek is, hiszen minden cigány családban egyszerre fontos a magyar kultúra, és egyszerre fontos a cigány kultúra is.

0: két kultúra, egy család hogyan működik a hétköznapokban, vagy az ünnepnapokban, mert ugye az ünnepek azért meghatározóak, olyankor jönnek elő ugye a szokások, a hagyományok, vagy bármi, ami ugye a gyökerek, amihez kötődünk.
1: Nagyszerűen megfér egymás mellett a két kultúra, mert rengeteg a hasonlóság, rengeteg párhuzamos dolog van, mint ahogy általában minden hagyományos kultúrában párhuzamos dolgok vannak.
0: De gondolom a feleséged azért hozott valamilyen szokásokat, mert ott azért Szabolcs környéke
1: persze. Természetesen ez megfigyeltő volt, így van a szokásokban, az ünnepekben, a gasztronómiában, tehát hogy a helyi szokásokat ismerte és magával hozta, amik nagyon-nagyon színesítették a mi családunk életét.
0: De ő is fiatal volt még, gondolom, nagyon, amikor férhez ment, ugye?
1: 19 éves volt, én meg 21.
0: És ki kellett alakítanotok egy ilyen két hagyományból, szokásokból, két nemzetiségből összeálló családot fiatalon? Tehát azért ez egy nagy kihívás volt.
1: De ez a...
0: Természetesen adódott
1: azoknak
0: minden...
1: a családoknak, ahol van nemzetiségi kötődés, és ahol ez fontos is, ott ez természetes dolog, hogy igen, a magyar identitás, magyar kultúra az alap, az természetes minden itt élő nemzetiség számára, és plusz még van egy, és itt a lényeg, hogy plusz, ez egy plusz, ami még ehhez hozzáadódik, és ráépül, és színesíti, és kiegészíti, és szebbé teszi. Tehát, hogy az egy alap, hogy megvan a magyar kultúra és a magyar identitás. Igen. És ehhez még jönnek olyan plusz dolgok, ami a mi esetünkben a cigány kultúra értékeit jelenti, akár gondolkodásmódban, akár gyereknevelésben, akár ünneplésben, akár főzésben, akár kultúrában, zenében, táncban. Tehát ezek nagyon fontos dolgok. Egyébként a kultúra szó, tehát ez nem csak a művészetet jelenti, vagy a színpadi dolgokat, vagy zenét, táncot, hanem az a hétköznapokban jelenik meg igazán, hogy hogyan neveli valaki a gyerekeit, hogyan adja meg a tiszteletet az idősebbeknek, hogyan gondolkodik, milyen értékrendre építi fel az élete. Ez az igazi cigány kultúra. A közösségi gondolkodás, tehát hogy nem az én az, aki számít, hanem az, hogy mi. És hogy ezek olyan erőt adnak, ugyanakkor meg jó ehhez tartozni, mert ez erősíti az egyént is. Csak a mai civilizációnak ez az egyik betegsége, hogy az ént kezdte el erősíteni, felerősíteni, mindenek elé helyezte.
0: Elmagányosodnak az emberek.
1: És így persze ez nem működik, mert az ember nem olyan lény, aki egyedül fog élni. És mivel elhiteti vele a mai civilizáció, csak én számítok, senki más, én, mert megérdemlem, mert én, mert
0: és amit
1: én,
0: majd én szeretnék, és csak az legyen. Igen.
1: És akkor így szép lassan egy önző társadalom növekszik fel, ki velejéig önző, de úgy, hogy nem veszi észre, és nem tudatosan az,
0: és
1: hanem
0: nem
1: egyszerűen...
0: nem tud alkalmazkodni majd, aztán nem az, hogy csak családban, mert mondjuk lehet nincs is családja.
1: Hát még akár munkahelyen se, akár iskolába se, ebből egy csomó konfliktus adódik, hogy átvette a közösség szerepét ez az önző én, erre épült fel a nyugati civilizáció, amiből először természetesen Istent kellett kivenni, mert nehogy már legyen fölöttünk bárki is, majd én, majd az ember tudja, majd az ember megmondja, mondja, és utána jött a következő lépés, hogy majd én tudom, majd én megmondom, csak én számítok, senki nem számít, az én érdekeim számítanak, közös érdek nem nagyon van, és már Isten sincs fölöttünk, mert azt is megtagadtuk az európai kultúrában szép lassan. És akkor eljutunk oda, ez egy nagyon érdekes dolog, de erről is kell beszélni, hogy amikor konfliktusok merülnek fel, akkor szerintem téves az a meghatározás, hogy hát azért van a konfliktus, mert különböző kultúrák találkoznak. Na hát szerintem meg nem azért van a konfliktus, például Nyugat-Európában, hanem azért van a konfliktus, mert két kultúra vesztett közösség találkozik. Mert ezek a kultúrák már nem élnek ezekben az emberekben.
0: És ez a baj, a gyökérvesztettség.
1: Hát hogy ne?
0: Nem tudja az ember az identitását már meghatározni.
1: És ebből rosszul
0: diagnosztizál
1: dolgokat.
0: Így van. Rosszul reagál majd
1: így
0: dolgokra.
1: Így van, pontosan. És ez nagyon nagy betegség, és rákötnék erre, hogy Magyarországon is, amikor arról beszélünk, hogy konfliktus merült fel cigány emberek és nem cigány emberek között, akkor ez nem a kultúrák találkozásából van, ez egy nagyon téves elképzelés, hogyha például valami rossz dolog történik, vagy egy bűnöző elkövet valamit, az nem a cigány kultúrából fakad, és nem a cigány mi voltából fakad, hanem a bűnöző mi voltából fakad. Éppen abból, hogy ő neki már nem fontos a saját kultúrája, ő attól elszakadt, a hagyományait nem követi, a kultúráját nem követi, és így válhat mondjuk bűnözővé,
0: elkövet valamit. És gyakorlatilag kiszakadt a közösségéből.
1: De gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy milyen színű. Tehát aki követi a saját hagyományos kultúráját, az jól fog tudni együtt élni a másikkal, aki szintén követi. Akik nem követik, na ott problémák vannak. És ezért problémás a mai világunk, mert egyre kevesebben követik a hagyományos kultúrákat, a hagyományos gondolkodásmódot, helyett egyre inkább ezt a sehova, semmiről nem szóló, sajnos ez a nyugati típusú civilizáció ilyen szempontból olyan, mint egy méreg, hogy beszivárog mindenhova, és felbont mindent. És igen, a cigány közösségeket is szép lassan így megrontja, elrontja, feloldja, megszünteti a hagyományos dolgokat, értékeket, és ők se fognak tudni sokáig ellenállni, bár tény, hogy még mindig sokkal több mindent őriznek, mint a nem cigány emberek.
0: Hát ugyanúgy átveszik a cigányok is ugyanazt, amit a magyarok meg a nyugati társadalomban, a házasság előtti együttélést, a közösségből való kiszakadást, a tiszteletlenséget a szülőkkel szemben, tehát ez a korbetegsége.
1: Az, amiről elkezdtünk beszélni, tehát az önzés kultúrája. Ez szép lassan megjelenik, az önzésből ugye mi következik? Az irítség, ami azelőtt nem volt jellemző. Megjelenik az irítség, neki miért van több, nekem miért nincs, irigylem a sikereit, irigylem bármiét, és az irítség megint csak szétszedi a közösséget, szóval egy csomó olyan dolog jelenik meg, ami gyengíti a hagyományos gondolkodást, gyengíti a hagyományos kultúrákat, és itt van feladata azoknak, akik ebben hisznek, hogy ezek értéket képviselnek, és megpróbálják ezeket életben tartani, népszerűsíteni, fontosságát hangsúlyozni, hogy tanuljunk a hagyományos kultúrákból, annak a gondolkodás módjából, mert igencsak van mit tanulni belőle.

0: te nem véletlenül lettél a roma kultúra nagykövete, hiszen te a zenei téren is ezt próbálod, ugye ezeket a hagyományos dolgokat továbbvinni, és azt, ami összetart, és nem elszakít, és ugye a Roma magazin munkatársaként a közmédiában is bemutatod a cigány közösségek életét, az ő történeteiket, a mindennapjaikat. Mennyire fontos az, hogy az ember tisztelettel nyúljon a nemzetiségek témájához, tehát bármihez, ami velük kapcsolatos, és egy hiteles képet mutasson az ő életükről. Nyilvánvaló, hogy a pozitív példák azért mindig előbbre visznek.
1: Ez így van, és ahogy említettem korábban is, én azért mondom azt, és vállalom fel, hogy én elfogultan végzem a munkámat, mert hogyha cigány emberekről beszélünk, vagy az ő történeteikről, értékeikről, akkor nem nagyon vannak azért fórumok, ahol ezt elmondhatják, ahol ez megjelenhet. Viszont, hogyha nagyon-nagyon kevés fórum van, vagy csak egy, akkor annak célzottan tényleg a pozitívumokra és az értékekre kell koncentrálnia, mert nincs más. Ez olyan, mint amikor egy ország megjelenik egy világkiállításon. Hát nyilván a legszebbet, a legjobbat, nem tudom milyen ebbet fogja megmutatni magáról, és azt viszi el a világkiállításra, mert ez az egy lehetősége van, hogy mindent megmutasson, nem fogja odavinni a, nem tudom, a borozókat, meg a csöveseket, meg a nem tudom miket, tehát a negatívumait, ami nyilván létezik minden országnak, de azt nem fogja kirakatba helyezni. Annak is persze létezik, de nem ott van most a helye. És én ezt így fogom fel, ezt a munkát, hogy nagyon kevés lehetősége van a cigány embereknek, hogy megmutassák az értékeiket. Akkor koncentráljunk arra.
0: Igen, de meg ugye amiről beszéltünk, tehát, hogy azért a negatív sztereotípiát egy kicsit ellensúlyozni kell azzal, hogy itt rengeteg pozitív példa
1: ez a másik
0: van.
1: Probléma, hogy ez láthatatlan. Tehát a többségi társadalom nem veszi észre azt, ami normális, ami pozitív, ami szép, ami értékes, mert az természetes számára mit vesz észre? A devianciát veszi észre, ami nem baj, mert létezik, persze, vegye észre. Csak ott van a probléma, amikor ebből általánosít. Ott van a probléma egyébként nem csak az általánosítással van, mert általában ezt mondják, az előítélet a probléma, stb. Sajnos ennél nagyobb a gond, mert itt nem csak az előítéletről van szó, hanem ki kell mondani, a rasszizmusról van szó. Mert a legtöbb embernek akkor is problémája van egy cigány emberrel, ha mindent jól csinál, az a baj, ha semmit nem csinál, az a baj. Mindenképpen baj, a bőrszínével van a baj. Ez sajnos így tapintható, hogy látható, hogy hát, azért létezik terjed, egy ilyen. Létezik. Tehát mondhatjuk, igen, hogy nem létezik, de sajnos létezik.
0: De neked az a dolgod, hogy megmutasd a pozitív példát, ezért, és megkeresitek hetente azokat az embereket, hogy bemutassátok a Pamendébe, vagy akár a közelebb Roma magazinba, hogy igenis itt vannak azok az emberek, akik az élet minden területén helytállnak.
1: Nagyon fontos őket megmutatni. Fontos lenne odáig eljutni, hogy például, ha itt Magyarországról beszélünk, akkor minden a többségi társadalom tagjai fogadják el azt a tényt, hogy ők magyar emberek, ugyanúgy magyar emberek, mint bárki más, de azon felül van még egy cigány identitásuk is, vagy kultúrájuk is, van, aki őrzi, van, aki nem, teljesen mindegy, de a magyar emberek közösségéhez tartoznak, hiszen itt éltek az őseik is, ezért a földért harcolt a nagyapjuk, itt van eltemetve, vagy ezért dolgozott. Hogy speciális helyzetben van a cigány közösség, hogy mindig az az anyaország, ahol éppen él. Tehát a magyarországi cigányoknak igenis Magyarország az anyaország, a magyarság körébe tartozik. Emberekről van szó, akik ezt a történelem során már számos alkalommal bizonyították, hogy számukra ez ugyanolyan fontos. Most ugye március 20-a, 21-e, Fekete Március, Marosvásárhely 1990. Ne féljetek, magyarok, itt vannak a cigányok. Igen. De sorolhatnék példákat az 56-os forradalom idejéről, szabadságharc idejéről, vagy még korábbról. Tehát, hogy ez egy olyan természetes kiállás volt mindig a cigányság részéről, hiszen ide tartoznak magyar emberek ők is. És egyébként is az elfogadás azért lehetne még mit kezdeni a többségi társadalomnak. Tehát azt, hogy ha negatív dolog történik, akkor az nem a származása miatt van az illetőnek, hanem az az egyéni döntése, hogy ő rossz dolgot csinált, de ez nem a származása okán teszi, hiszen hogyha kiemelkedő dolgot csinál, akkor persze elfogadja mindenki, és akkor már mindenki a magyarság körébe sorolja mondjuk egy Kossuth-díjas művészt, akkor már nincsenek kérdések. De ha véletlen rosszat tesz valaki, akkor hát ez csak azért van, mert ő cigány. Az elfogadás hiánya az mindig megnehezíti ezt a dolgot.
0: Azt szokták mondani, de hát javíts ki, ha nem így van, hogy ahhoz, hogy el tudjuk fogadni a másikat, meg kell ismerni először. Ez szimpla két ember kapcsolatában is így van, és én azt gondolom, hogy nemzetiségek között is ez így van.
1: Ez így van, és amit mondtál korábban, ez is egy nagyon fontos dolog, hogy észrevenni a pozitívumokat, és nem folyton kritizálni. Igen. Tehát amit mondtál, igen, ez így van. Hogyha egy gyereknevelésben, ha egyfolytában kritizálom, az egy frusztrált gyerek lesz. Tehát ha soha nem dicsérem meg, és soha nem mondom azt, hogy ezt jól csináltad, de ügyes vagy, hanem mindig csak hát, ez se jó, ez is rossz, minden rossz, gyenge, nem elég. Na most ezt nem lehet társadalmi szinten se, hogy valakit állandóan csak kritizálok, és csak a rossz oldalát emelem ki, csak a gyengeségeit emelem ki, így nem lehet. Tehát így nem várhatunk eredményt, nem fog vezetni sehová. Igazad volt ebben, igen, pozitívabb gondolkodás, egymásban észrevenni a jót, az értéket, tanulni egymástól, tehát belátni azt, hogy igen, én is tanulhatok, akár egy cigány kultúrából, mert vannak benne nagyon értékes elemek, ami az én kultúrámban már nincs meg. Tehát ezek nagyon fontos dolgok lennének, hogy erről több szó essen. Egyébként van még egy érdekes dolog, hogy az sem jó, hogyha valaki ezt túlságosan magára veszi, ezeket a dolgokat.
0: Hát igen.
1: Mert gyengíti a saját életét ezáltal. Tehát én azt látom például a feleségemtől, hogy ő ezeket nem veszi magára. Tehát nem akar ezzel túl sokat foglalkozni, mert nem jó ezzel túl sokat foglalkozni.
0: Erre viszont szokták mondani, akinek nem inge, nem veszi
1: így
0: magára.
1: Így van, nem veszi magára, és épp ezért valahogy nem is vonza be az ilyen találkozásokat.
0: Valószínűleg nagyon pozitív gondolkodású.
1: Igen, abszolút. Viszont abba sem megy bele, ebbe a csapdába se, ez is egy csapda, ezért beszéltem. Ő abba sem megy bele, hogy hú, hát akkor én háromszor annyit nem fog háromszor annyit. Ugyanúgy teszi a dolgát, hogy bárki más, nem megy bele ebbe se, hogy akkor nekem százszor kell teljesíteni, hogy elfogadtassam, hogy egyáltalán emberi lény vagyok, nem, ebbe sem megy bele. De abba sem megy bele, hogy ezt magára vegye minden nap, ezen emészze magát. És valahogy így tök jól kezeli ezt a helyzetet, és nagyon-nagyon láthatóan nem is találkozik ilyen helyzetekkel. Tehát, hogy ez összefügg.
0: Felfogás kérdése is, igen, tehát igen, tehát, hogy állunk, hogy látom a világot, tehát hogyha minden alkalommal azon rugózok, hogy most mit mondtak a cigányokról.
1: Igen, vajon, hogy néznek majd rám a boltba.
0: Hogy néznek majd rám a boltba. Ez egyébként érződik akkor, ez, hogy igen, az embernek ott van benne valahol, ugye pontosan. Már most nem használják ezt a szót a nemzetiségekre, hogy kisebbség, de hogy olyan kisebbségi érzése van.
1: Pontosan.
0: Tehát, hogy ezt azért, igen, ezt most nagyon jól mondod, hogy ezt a cigányságnak is saját magába is le kell győzni. Ezt a kisebbségi
1: érzést. Nem szabad magára
0: érzés.
1: Venni ezeket a dolgokat, sem nem a túlzott szabad. Elvárásokat, igen. Sem ezt a bizonyításkényszert, de az se, hogy ezzel túl sokat foglalkozzon, tehát, hogy mielőtt túl negatívnak tűnnék itt fel, igen, hogy borulátóan beszélgettünk
0: tenni
1: most.
0: Tenni kell a dolgát.
1: Én azt mondom, hogy igen, azért ne legyünk borulátóak, mert ebből van kiút. Tehát nagyon sok, nem csak a feleségem, hanem vannak olyan barátaim is természetesen nagyon sokan, akik tök természetesen és normálisan élik az életüket, túl sokat nem akarnak ezzel a résszel foglalkozni, nem fognak leülni és busongani, hogy hát, micsoda előtt életesség van, mert ez nem jó. Akkor már nem tudod tenni úgy a dolgodat, felhőtlenül, igen, szabadon, ahogy kell.
0: Igen.
1: És nem szabad ebbe belemenni, hogy jó, hát nekünk fel kell zárkózni, nekünk integrálódni kell. Ez egy baromság, bocsánat a szóért, hogy ilyen szavakat használok, de nem így működik, ez nem így működik, ez az egész dolog. Sokkal összetettebb, bonyolultabb ennél, és én inkább azt tartom helyesnek ezt a fajta hozzáállást, hogy egyfajta felülemelkedéssel, de méltósággal élni ezt a dolgot. Méltósággal. És megkövetelni a tiszteletet. Tehát a régi cigányoknak volt egy ilyen mondás, hogy nem csak megadni kell a tiszteletet, de meg is kell követelni. És úgy kell élni, hogy az tiszteletet parancsoljon. Úgy kell viselkedni, nem megalázkodni, stb.
0: Viselkedni is, így van.
1: Tehát, hogy ez egy összetett dolog, és nagyon sok éreztem. Embert ismerek, akik így élnek, és így élik az életüket, így mutatnak példát.
0: Nagy István, itt te most a romák nagyköveteként beszéltél hozzánk, keveset beszéltünk a zenélésedről, keveset beszéltünk a munkádról, de csomó kérdésem lett volna még, de hát lehet, hogy majd még folytatj. Majd folytatjuk, és hát gratulálok ehhez a Roma Kultúra Nagykövete elismeréshez.
1: Még egyszer
0: és
1: köszönöm.
0: És méltán kaptad ezt az elismerést, köszönöm. És a jövőben, ha csak ugyanúgy fogod tenni a dolgodat, ahogy eddig, akkor is minden szerintem a helyén lesz.
1: Köszönöm a lehetőséget.

Kedves hallgatóink, a portréban Nagy István volt a vendégem. A hangmérnök Németh László, valamint a felelős szerkesztő Horváth Éva nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Tartsanak velünk egy hét múlva is a Nemzetiségi Rádióban. Adásunkat megtalálhatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A portré szerkesztő műsorvezetőjét, Tótik Enikőt hallották. Az adást a Duna Média szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.

0: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben szlovén nyelvi műsorunkat hallják.
1: Poslušate slovensko narodnostno oddajo Mađarskega radija.
2: Dragi poslušalci, trdno klapov vas pozdravlja vaš Francek Mukić.

Szeretettel köszöntöm Önöket itt Puszta Csatárban. Andor Bori vagyok, a Kegyhely Lóti Futija. Éppenséggel most rajtam volt a sor Attila atya helyett, hogy Önöket itt fogadjam. Ez a Kegyhely nagyon ősi, két patak találkozásánál egy erdei tisztáson található. A neve Puszta Csatár, a puszta előtagot akkor kapta, amikor a török megszállás után elnéptelenedett ez a rész. Őseink itt laktak, és ez közigazgatásilag Vaspörhöz tartozik, ami pár kilométerrel odébb található. Biztos, hogy gondolkodtak, hogy miért nem Ozmánbükkhöz. Hát azért, mert őseink itt laktak, és a török hódoltság után elmenekültek Velence fele, az is Vaspörhöz tartozik, több helyen Gerenye, Remete, Rét és Vaspör fele telepedtek le. Innét egészen az a rándokházig temető, temetkezési hely volt. Az a pár fémkereszt és az alatta lévő írás, elolvashatják, hogy kiket is temettek oda, akiknek a csontjait megtalálták. Az első írásos emlék 1238-ban említi csatárt. Őseink pajzskészítő fegyverkovácsok voltak, harcos nép volt, és valószínű, hogy a vaspöriek is ezért kapták ezt a nevet, mert nem tudtak megegyezni Zala és Vas megye, pörösködtek, és akkor a vasi név bennmaradt, a pör szintén, és Zala megyéhez csatoltak bennünket régen. Plébánosunk Mikolás Attila atya, a Salomvári plébániához tartozunk pár éve, és hál' Isten az ő segédletével, az ő motivációjával itt minden megújul. Az első egyházmegyei zarándoklatkor készült el ez a kinti szembemiséző oltár, és a külső felújítás is. Előtte már voltak régészeti feltárások, és a külső minta, ami belül is van, de sajnos nem látható, ez az úgynevezett futókutya minta. A fehér alapon a kék, az okker és a vörös szín jelenik meg. Ez végigfutott a templomon. Hát most ennyit tudtak restaurálni a régészek. A győri és a zágrábi püspök vezetett ide az 1700-as években zarándoklatot, és kérték a szűzanya segítségét. A legenda szerint egy fa fölött jelent meg a szűzanya, elkezdtek ásni, és ott találták meg a kegyszobrot. Nagy boldogasszony tiszteletére van szentelve a kegyhely temploma. Az őseink utána is rendszeresen jártak ide a mai napig, könyörögni a szűzanyához, hogy járjon közbe értünk. Általában, amikor valakinek az életében nagy krízis van, akkor ide talál. És utána is azért gyakran járnak ide. Csak egy példa, hogy a Covid idején ritka volt úgy jönnöm hétköznap vagy vasárnap, hogy ne találjak embereket itt. Az oltár a barokk időben készült, már több felújításon ment keresztül, legutóbb 2024-ben a második egyházmegyei zarándoklatra. A terület karbantartását a Vaspörkösség önkormányzat és az egyházközség végzi. A két patak öleléséből igazából nem csak a zalai rész hívei jönnek, hanem a környékbeliek is. Itt régen is mindig a szomszédfaluban a háshágyiak is magukénak érzik, a bükiek, a böröndiek, a vaspöriek, és nagyon sokan búcsújukat, nem csak a falu búcsújukat tartják, hanem ezt az augusztus 15-ét követő nagyboldogasszony búcsút is a családdal itt

annyit mondani, hogy amikor jöttek a vendek búcsú napján zarándokolni, akkor nem itt fönn gyülekeztek, mint most önök, hanem ott lent a hídnál megálltak, harangszóval fogadtuk őket, és az akkori plébánosunkkal levonultunk a hordozó Máriával, és énekszóval jöttünk föl velük. Természetesen magyar és szlovén nyelven hangzottak el a Mária énekek, és megkerültük. Én úgy emlékszem, hogy háromszor a templomot, nem voltak akkor itt padok, itt fás rész volt, füves rész volt itt, mindig a zászlóval köszöntek a bejáratnál a szűzanyának, és a harmadik kör után mentünk be, és ott köszöntötték, énekeltek a szűzanyának. Azóta is mindig találkozunk az önök leszármazottaival is, meg őseikkel is jártak ide rendszeresen. Az anyukám kántor volt, hogy vegyes énekű mise volt a 70-es években. Az akkori plébánosunk, a Tamás Imre atya, ő nagyon ápolta a kapcsolatot az önök őseivel, rendszeresen jártak ide búcsúra, nem csak nagyasszonyra, hanem kisasszonyra, és nem úgy busszal, mint most, hanem vonattal, és onnét nem tudom, hogy Nádasról vagy Rimányból jöttek-e, ezt nem tudom pontosan, de gyalogoltak sokat, hogy ide érjenek. Most már egy kicsit kellemesebb az út, mert nem kell gumicsizmába jönni, mert térdigérő sárba is kellett jönni. Most tényleg azt mondom, hogy kényelmesen autóval, biciklivel, de akár egy kellemes sétával is be lehet jönni Bozmánbükkből. Amit itt szembe látunk kápolnát, annak van egy megható története. A kiskanizsaiak is ugyanúgy, ahogy az önök ősei, rendszeresen jártak ide búcsú előtti este virasztani, és Zalaszentgyörgyről az éli erdőn keresztül tudtak ők csak feljönni. Ez volt a legrövidebb útjuk, és eltévedtek. Alkonyodott már, és nagyon nagy bajba kerültek, nem találtak ki az erdőből, és akkor fohászkodtak a szűzanyához, hogy segítse meg őket, hogy ide találjanak, és megfogadták, hogy ha elérnek ide, akkor kápolnát építetnek a Szent Család tiszteletére. És megszólalt a harang, be tudták tájolni a kegytemplomot, hogy merre kell indulniuk, és ideértek épségben. Most az idén temettük el azt a bácsit, aki ennek a kegyhelynek volt a sekrestyése, 83 évesen. Szilveszter napján halt meg, végig dolgozta még a vaspörbe a sekrestyészséget, és szilveszter napján délelőtt hunyt el, és ő harangozott annó még a kiskanizsaiaknak is, hogy ide talál.

A templomunkról az a legenda szól, hogy őseink nem ide tervezték ezt a templomot, hanem oda föl a dombtetőre. És az építők reggel, mikor jöttek, nem ott találták a köveket, hanem itt lent. Ezt többször fölhordták, és reggelre mindig itt volt az építőanyag, és akkor elhatározták, hogy ez isteni jel, akkor nem oda föl a dombhátra építik, hanem ide, erre a helyre a templomot. Ezt a keresztet a vaspöriek állítatták még. A kis épület, az a Lurdi kápolna, az jóval korábban készült, 1870 után, a sekrestye pedig 1942 körül. Ha bemegyünk a templomba, ott látni fogják az oltáron, a szűzanya egy fatörzsön áll, amit már az előbb mondtam, hogy a győri és a zágrábi püspök, mikor ide zarándoklatot szervezett és megtalálták egy fatörzsébe a szűzanya szobrot, ezért mindig úgy rendelkezett a győri püspök, hogy fatörzsön álljon a szűzanya. Ugye akkor még nem volt szombathelyi püspökség. És ez a kegyhely Szombathely egyetlen Mária kegyhelye. A Szombathelyi Egyházmegyének ilyen nincs, mi vagyunk az egyetlen. Mostanában kapunk több segítséget, 14-ben, hogy meg tudjuk rendezni az első zarándoklatot, az egyházmegyeit, 3000 embert fogadtunk, meg 24-ben is, és most kaptunk egy nagyobb támogatást, mivel itt nincs folyóvíz, nincsen villany, kapcsolókat látnak meg dugajokat, de nincs összeköttetés a EON-os árammal, hanem agregátorról, és most az a kiszolgáló helység, ami zarándokháznak szolgált, ott is éjszakai virasztás szokott lenni, meg tele volt szentképpel, még most is vannak szentségi körmenet még az őseik idejébe. Innét, itt volt a régi oltár, oda ment föl, szintén megkerülve a zarándokházat, és ott szentségi körmenet volt, litánia volt fönt. Most már egy kiszolgáló helység, egy nagyon komoly agregátor biztosítja az elektromos áramot, most van még a legújabb beüzemelése, még tényleg csak egyetlen egy engesztelést próbáltunk vele. 2011-től minden évben április 13-tól október 13-ig minden 13-án engesztelő délután van. Szeretettel várjuk Önöket, ha ráérnek, ha idejük engedi, jöjjenek el. 5 órakor van az engesztelő és imaóra, 6 órakor pedig a szentmise. Októberben ez kicsit korábban, mert itt már sötét van. Vas megyéből is nagyon sokan jönnek, tényleg mindig látunk új arcokat is.

Az oltár barokk stílusban készült, több felújításon esett át a templom. A nyomai látszanak is a kutatásoknak, sajnos volt olyan felújítás, amikor nem hozzáértő kezek vevertek, átfestettek mindent, úgyhogy ablak magasságig történtek sajnos rongálások. Hát próbáljuk megőrizni ezt a kis kegyhelyet, hogy mindenki örömére itt a Szűzanyánál békét találjon és életerőt. Néhány dolgot még szeretnék mondani, ami úgy mostanában történt csoda, nekünk csoda. 2014-es egyházmegyei zarándoklatkor, mikor már úgy mindent elrendeztünk és hazamentünk, egy hatalmas vihar, felhő, dörgés, villámlás, eső. Hát én mondom, most mit csináljak, lerohanjak, és a fastációk voltak kiragva körbe az erdőszélbe, mondom, most beszedem, de hát mire ide érek? Itt már minden elázik. És képzeljék el, hogy a környéken a pincéket elmosta, beáztak, hatalmas esőzés volt, Bagotból, Böröndről nem ismertek Andrássydáról eljönni, mert hát úgyis nyakig ér a sár, mert akkora eső volt. Itt pár csepp eső volt puszta csatárba. Vaspörbe is volt, nem annyi, mint keletre, és mikor a püspök atya megjött, elmeséltük neki, hogy milyen csoda volt számunkra, hogy itt nem volt óriási eső, pár csepp, tényleg a fastációk semmi, úgyhogy a Szűzanya megvédte ezt a helyet. A személyes történetemet is hadd mondjam ide, amit én nagyon nagy csodának értem, kettő is van. A 80-as évek, 90-es években volt, pontosan nem tudom, és diszíteni jöttünk, ilyen kislányka voltam, már tudtam vezetni, én voltam a sofőr, és nagy eső volt akkor is búcsú előtt, és Ozmánbüknél letettük az autót, és kézbe hoztuk be a virágot, az oltárterítőket, minden. És mindig az utolsó diszítés a zarándokház volt, jó sok ruha, gyertya, minden kell oda is, 3-4 oltár. Meg nem tudtunk időben nekiállni, mert már ahogy jöttünk, lezudult az eső, és be kellett mennünk menedékbe. Jóval később tudtuk elkezdeni a díszítést, és képzeljék el, amikor ott végeztünk, egyszer csak halljuk ám, hogy valami motorzúgás van. És akit mondtam, az a Sekrestés bácsi, az Imre bácsi, azt mondja, a kórság törje föl, már jönnek a bábosok helyet foglalni, mert ugye az árusoknak fontos volt, hogy ők a legjobb helyet kapják, sajnos egészen idáig föl szoktak jönni árulni, most már nem. És nem árus volt, hanem egy ozmánbüki fiatalember, a nagy esőzés miatt ment föl a pincéjéhez, hogy mi történt, ott nem lette kár, és meglátta az autómat, és utána lejött értünk, gondolta, hogy idősekkel vagyok, és háztáigéppel kivitt bennünket este. Számomra ez olyan csoda volt, pont amikor végeztünk, bezártuk volna a zarándokház ajtót, nem volt mobiltelefon, semmilyen érintkezés nem volt, a Szűzanya volt a közvetítő, hogy most jöhetsz, mert már végeztek. Akkora csoda volt számomra, hogy ez így elmesélve ezt nem érzékelik önök, de amikor olyan fáradtan már azért ezt az utat teherrel, és akkor este sötétbe kifele is megtenni sárba, nem olyan szívmelengető, és megoldotta a Szűzanya, hogy nem kellett fáradnunk többet a kelleténél.

Ide jár kántorizálni Vasboldog asszonyról. Az Imre mondta, hogy ők házassági évfordulójokkor hol lesznek, mert előtte meg Attila atya vitt el bennünket kirándulni, és hát akkor mi olyan sóvárogban, hú, de elmennénk. És mondta, hogy megkérdezi, kőszegszerda helyiekkel mentek. Másik nap telefonált, ez egy hónappal volt előtte, hogy sajnos csak várólistára kerültünk. Eltelt 2 hét, hát nem történt semmi, nem kaptunk semmilyen jelzést, és leszoktunk jönni a férjemmel, körbenézni, meg imádkozni, és akkor itt fohászkodtunk a Szűzanyához, hogy ő úgy, hogy most vagy amikor lehetőség van, úgy. Én úgy kértem, hogy én most szeretnék elmenni. Hazamentünk, másik nap este megszólal a telefon, a kántorunk hívott, hogy van 2 hely. Szóval ezt ember nem tudja elrendezni, ezt úgy gondolom, hogy a Szűzanya közbenjárására, mert mindenkinek megvolt a helye, aki már előzőleg jelentkezett, és egy hely nekünk nem lett volna jó, és 2 hely felszabadult. És hát ott is nagyon-nagyon csodás dolgok történtek a Szűzanya közbenjárására. A férjem már transzplantált, és a Krizsevácra, hogy mentünk föl, megbotlott a vége fele már, elesett, és hát megijedtünk, hogy most akkor hasát ütötte meg pont, vagy hát ott, és képzeljék el, hogy semmi baja nem lett. Se egy kék folt, máskor bárminek neki megy, az égvilágon semmilyen sérülése, pedig jó megütötte magát a hegyes kövekbe azért. Szóval ez is számunkra egy csoda volt, hogy a Szűzanya így gondoskodott rólunk. Amikor mentünk Medjugorjéba, a határon nagyon várakoztattak bennünket, 2 busszal mentünk, és nagyon nagy volt az elégedetlenség. Fáradt volt mindenki, és akkor a férjemmel elkezdtünk imádkozni. 2,5 imád sem mondtunk el. A mi atyánk meg talán a Most segíts meg Mária, és mind a 2 busz el tudott indulni.

Szóval az imának nagy ereje van. Ha megengedik, akkor egy közös imát hadd mondjunk el az itt lévők élő és elhunyt szeretteiért. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. És a csatári himnuszból két sort énekelnék, 2-3 himnusza is van, és a végén majd lezárásként, amikor a litániát elmondták, utána majd a másik himnuszt is szeretném egy részletét elénekelni.

0: Drage poslušalce, čuli ste slovenski program radijskega kanala MR4. Naše oddaje lahko poslušate vsakši ponedeljek za večerka od 1 ure do pol 2. Zbogom ostanite do drugega tedna. Sodelovala sta urednik Francek Mukić in vodja produkcije Erika Gemeši. Programu ponovno lahko prisluhnete na spletni strani mediaclick.hu. Oddajo je po naročilu neprofitnega medijskega ponudnika Duna ZDD dal pripraviti sklad MTVA leta 2026. V nadaljevanju prisluhnite glasbenemu izboru narodnosti na Madžarskem. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Most Nemzetiségek zenéje című műsorunk következik.
1: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.
2: Kedves hallgatók, üdvözlöm Önöket a Nemzetiségek zenéje mai adásában. A pécsi stúdióból Schulteis Gábort hallják. A következő fél órában az Oberkrajner zenével ismerkedhetnek meg. Oberkrajn, azaz Felső Krajna, a mai Szlovéniában fekszik, a Karavanka hegyvonulat mentén. A műfaj két ismert darabja fog felcsendülni a következő percekben, aztán többet is megtudhatnak erről a zenei stílusról és legismertebb előadójáról. Szóljanak most tehát az After Autobahn és a szlovéni Sherbauerntanz című polkák.

Az Oberkreiner zenével kapcsolatban két nevet kell megemlítenünk. Legjelesebb képviselőik a testvérpár Slavko és Vilko Avsenik, akik az 1950-es évek elején teremtették meg ezt a zenei irányzatot. Slavko Avsenik eredetileg síugró volt, és sportolóként a jugoszláv nemzeti válogatott tagja. Harmonikán és gombos harmonikán a katonaszolgálat alatt tanult meg játszani, autodidakta módon, Vilko pedig klarinétozott. Első fellépésükre szüleik fogadójában, Begunje központjában került sor. Slavko aztán kissé szegényesnek érezte ezt a két hangszert egymás mellett, így először trióvá, majd kvintetté alakultak. Így született meg a Gorenszky kvintet, Vilko ezt követően zeneszerzőként működött közre. Az öt hangszeresből álló zenekar tagjai trombitán, klarinéton, harmonikán, baritonon vagy bőgön és gitáron játszottak együtt. Így teremtették meg az Oberkreiner stílust, amely főként a német nyelvterületen, majd később világszerte is a Slavko Avsenik und seine Original Oberkreiner név alatt vált ismerté. Az első eredetileg is kvintetre írt, és talán a legismertebb Avsenik szerzemény a Trompeten Echo, trombita vízhang 1953-ban született. Ez a polka következik, valamint egy szintén nagy népszerűségnek örvendő dal, a Hirtenlied, azaz pásztorok dala.

0: nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.
1: Az Oberkleiner zene hasonlít az úgynevezett Ländler zenéhez, bizonyos elemei a szlovén népzenéből származnak, de mégis különbözik mindkettőtől. Legfőképpen polkák, keringők és marsok születtek, de természetesen Ländlert is játszanak az Oberkleiner zenekarok. A legnagyobb újítást azonban az jelentette, hogy a jugoszláv állami rádiózenekarából érkezett képzett zenészek modern dallamokat és jazz elemeket is beépítettek a dalokba. A Trompeten Echo dal rendkívüli népszerűségének köszönhetően évtizedekig több német nyelvű rádióműsor, valamint a német ZDF és az osztrák ORF televízió csatornán futó népzenei műsorok főcímzenéje volt. Az Oberkleiner zene jellemzője az egy vagy több szólamú énekhang is. Slavko Avsenik zenekarának játékát rendszerint egy férfi és női hangból álló énekpáros egészítette ki, ezzel még színesebbé téve a forradalmi zenei elemeket tartalmazó Oberkleiner stílust. A virtuózitás és szólisztikus betétek az együttes minden tagjára jellemzőek voltak, még akkor is, ha eredetileg például csak zenei kíséretet játszottak volna. További rendkívül sikeres dalok az Es ist so schön ein Musikant zu sein, valamint Wir spielen, tanzen und singen, ez a két dallam következik most.

Az Avsenik testvérek szerzeményei az évtizedek során világhírnévre tettek szert, összesen majd 700 daluk jelent meg, több mint 36 millió lemezt adtak el, rengeteg arany, platina lemezt, sőt még gyémánt lemezt is szereztek, több daluk helyet kapott a világ 1000 legismertebb dala között. Slavko az 1990-es évektől kezdve átadta a dalait az Ensemble Gasperi együttesnek, így később Die Jungen Original Oberkreiner néven hivatalosan is ők vették át Slavko Avsenik zenei örökségét. Sasó Avsenik, Slavko unokája 2009-ben alapította meg Begunjében további 6 zenésszel a saját Oberkreiner formációját, és azóta komoly sikereket ér el világszerte. Slavko Avsenik 2015-ben egy súlyos betegség következtében hunyt el, 85 éves korában. Testvérét Vilkót 2017-ben érte utol a halál. A stílus a 60-as, 70-es években került hozzánk, onnantól kezdve a magyarországi svábbálokban egyre népszerűbb az Oberkreiner zene. Hazánkban, a Dél-Dunántúli régióban először a mecseknádasdi Stefánsz Kapelle szólaltatta meg ezeket a dalokat, majd a Babarci zenekar, valamint a Budapest környéki sváb zenekarok is egyre gyakrabban tűzték műsorukra az ismert Oberkreiner dallamokat, és így elterjedtek Magyarország szinte összes németek lakta területén. Az autentikus hangzást Magyarországon jelenleg a Pilisvörösvári Donaupower együttes képviseli, nem csupán Avsenik dalokkal, hanem saját szerzeményekkel is. Következzen most egy dal a mecseknádasdi Stefánsz Kapelle előadásában, Ich möchte so gerne nach Oberkrein, a Donaupower együttes pedig saját szerzeményét játsza, Musik ist unser Glück címmel.

Kedves hallgatók, az elmúlt fél órában az Oberkrainer zenéről és annak legjelesebb képviselőjéről, Slavko Avsenikről és együtteséről tudhattak meg többet. Nemzetiségek zenéje műsorunkkal a jövő héten is jelentkezünk. A pécsi stúdióból Schulteis Gábort hallották. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. A viszont hallásra!

Műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon, a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban.

0: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
1: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.